Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

Szeptember utolsó előtti napja. Európa szerte ismert pásztorünnep, mert hogy Mihály napja van. Most, amikor készülünk tényleg arra, hogy úgy mondjunk csütörtököt, hogy az már október legyen. Addig azért még egy picike van, még csak a keddi napnál tartunk. Annak is meglehetősen korai órájában, hiszen egy perccel járunk 6 óra után, de a szokásos jó kívánság ezúttal is jár. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, fizetésük hatalmas, és az életük tartalmas. Jó reggelt!

0: Take That és egy kis ragyogás, azaz Shine, amit a Stephen King regényekben általában ajánlatos elrejteni. Ha észreveszik a ragyogásodat, akkor lehet, hogy nem sokáig húzod. Amúgy ezt filmben is többször is láthattuk. 9 perce járunk 6 óra után, szeptember 29-e van, az utolsó előtti nap ebből a hónapból, és meglepő vagy sem, de nincsenek mínuszok ma reggel, még fenn a hegyekben sem. Pedig van, ahol már hó van. Fogaras javasokban például. De pozitívak vagyunk, ráadásul van ilyen is, ritkaság ez a kivétel, hogy a hegy túloldalán pozitívabbak, mint mi vagyunk. A Marosi vízen van 6 Celsius fok, ugyanannyi, mint itt Székelyudvarhelyen, mindössze ennyivel indítjuk a napot. Míg Gyergyalfaluban és Csíkszeredában is 9 Celsius fokkal indítják a reggelt. Na, ma négy is. Nem túl gyakran. F-65. Az ezredforduló előtti sláger, 1998-as. Ugye semmiből tűntek el, hogy mi ez az Eiffel 65, ugye?
1: Hát ez.

Richard Marx, Angelia, 6 óra után járunk 20 perccel, az esztendő 272. napjánál tartunk, 2026-ból már csak 93 nap maradt hátra. Mihály napja van, ami amúgy egész Európa szerte ismert pásztor ünnep, mert hogyha nézzük a kezdetet, akkor a Szent György napja, ugye április végén ilyenkor hajtották először legelőre az állatokat a pásztorok, és akkor jön a vége, vagyis Mihály napja, Szent Mihály napja, ha úgy tetszik, amikor a pásztorok a legelőről behajtották az állatokat, és hát ilyenkor volt amúgy a pásztorok elszámoltatásának, vagy szegődtetésének időpontja is. Hortobágy vidékén egyébként Mihály nap volt számukra a legnagyobb ünnep, mulatságok, bálok, és a többi, és a többi. És ha már a pásztoroknál tartunk, ha van egy... Az ember, ha több nyelvet ismer, ugye, és hát mi mégiscsak kisebbségként ebben az országban azért többé vagy kevésbé, de úgy tisztában vagyunk a román nyelve, vagy akár még a román népszokásokkal is. De a nyelvhasználatban van egy érdekesség, ami kötődik a pásztorokhoz. Mi magyarul, amikor valakit lenézünk, mert önmagunkat felsőbbrendűnek tartjuk, elitisták vagyunk, joggal vagy jogtalanul, milyen szót használunk, hogy esetleg megsértsük embertársunkat, paraszt, ezt mondjuk. Tehát tulajdonképpen elrontottuk ennek a szónak a jelentését, mert azt mondjuk, hogy paraszt, vagy legalábbis ha sokan mondják, hogy paraszt, a másiknak nem feltétlenül dicséretként mondják ezt. Rögtön kiemelik, hogy hát ők műveltek, ők okosabbak, és lehet, hogy az illető egyszerű falusi ember talán nem annyira iskolázott. Ha, és ha valaki azt mondja neki, hogy Szilágyi Dobonkos kényszer leszállás, az micsoda, és megtörténhet, hogy az illető esetleg pont egy, mit tudom én, visszatérített repülőgépjáratra és utasára gondol, és nem feltétlenül az erdélyi költőre, akinek amúgy a sors valamiért nagyon keveset szánt itt ebben a világban, mindössze 38 évet élt, és mégis a neve fennmaradt, amúgy a kolozsvári házsongárdi temetőben van eltemetve. Na, szóval lehet, hogy az egyszerű parasztember esetleg ezt nem tudja, vagy hogy adott esetben faragatlanabb, nyersebb, megtörténhet, igen. Viszont ha megnézzük a többi tulajdonságait, tisztesség, hozzáállás, becsületesség, és sorolhatnám, valószínűleg, hogy ezen a téren messze, messze felülemelkedik azon a személyen, aki éppen leparasztozta őt. Nos, a románban nem használják, nem nagyon használják, ott más szót használnak, amire mi most mások nevében beszélek, nem az enyémben. Amikor valakit leparasztozunk, a románok másképp mondják, ők csobán, ből csobánul-e, így mondják. Tehát náluk a paraszt az tulajdonképpen ugye a pásztor, csobán. Jó, kivéve Iliescu elnököt, emlékszik még valaki rá? Románia első demokratikusan választott elnöke, Ion Iliescu. Ő Majani Márul-e, ő ezzel sértett meg egy újságírót. Ő nem emberezett, ő nem parasztozott, nem csobánozott. Na hát a pásztorok számára igen, ez a mai nap ünnepnap. És amúgy időjárás jósló napnak is tartják ezt a mai napot. Megnézzük, mit mond a prognózis. Addig is jön egy Mihály, ha már ma Mihály napja van. Michael pontosabban. Michael Patrick Kelly és Beautiful Madness. 6 óra 23 perc van. Jó reggelt!

Tőfutű énekelt Ingrid, 6 óra 29 perc van. Na, lecsekkoltam a prognózist, van, amiben változás lesz, van, ami marad úgy, ahogy eddig is volt. Hát például napközben a csúcsértékek azok továbbra is, és egész héten, sőt, még talán jövő hét elején is, 19-20 Celsius fok közötti csúcsértékeknél marad napokon át, és továbbra is kevés felhő, sok napsütésben lesz részünk. Ami azonban a reggeli minimumokat illeti, na, itt tapasztalható, vagy legalábbis be van ígérve, prognosztizálva némi változás, úgy is mondhatom, hogy lehűlés, mert holnap reggel már csak 4 Celsius fokra számíthatunk, csütörtökön, pénteken még kevesebbre, mindössze 3 Celsius fokra, a szombat már csak 2 Celsius fokkal indul, vasárnap és a hétfői nap pedig 1 Celsius fokkal indítja azt a bizonyos napot. Úgyhogy egyre csípősebbek lesznek a reggeleink, napközben viszont, ha éppen süt a nap, akkor és nem vagyunk árnyékban, akár még úgy kellemesen is érezhetjük magunkat. Legalábbis ebből a szempontból mindenképpen. Jó, ez így, egyelőre, oké. Bár valahol olvastam, hogy tegnap valahol Portugáliában mértek 40 fokot, amiről egyébként korábban is szó volt, hogy itt hőhullámokkal kell felvennünk a versenyt. Talán nem árt utána nézni ennek sem, hogyha valaki nyaralni szeretne most menni.

James Hype és Ne ébresz fel, Don't Wake Me Up, na ez az a tanács, amit a Wecker nem hajlandó elfogadni. És ha már beszéltünk az időjárásról, a hétvége volt meglehetősen forró Európa nyugati részében, Spanyolországban, főleg Portugáliában, ahol szombaton, Sevillában 41,5 Celsius fokot mutatott a hőmérő. Alig, ha nem a szombati nap volt az utolsó olyan nap 2026-ban, amikor 40 Celsius fok feletti hőmérsékletet mértek Európában. Amúgy nem Sevilla volt az egyetlen forró város a hétvégén. Almontéban, Montoróban, valamint Esziában is szokatlanul nagy meleget mértek. Mi több, a hőmérséklet összesen 155 mérőállomáson haladta meg a 35 Celsius fokot. Ez a látványos késő nyári szombat egy újabb figyelemre méltó fejezetet hozott Spanyolország 2026-os időjárási történetében, írták a szakemberek. Azért úgy nem semmi, hogy mindjárt ránk köszön október, és mi 40 fok felett itt próbálunk túlélni. Van ez így. És talán még lesz is így. Gyönyörű élet, Beautiful Life, énekel az Ace of Base. 6:38 perc van. Jó reggelt!

Up in California, vagyis Kaliforniában ébredni, hát mondjuk nálunk akár aktuális is lehet a dal, de náluk nem, ugyanis Kaliforniában most nem ébredni, hanem lefeküdni készülnek, ott még hétfő este 3:49 van. Ráadásul a tegnapi nap, már a mi szempontunkból tegnapi nap, a hétfői nap, az náluk óriási ünnep volt, hiszen Kalifornia felfedezésének napja valami 1500... Ezt most így fejből nem tudom megmondani, valamikor az 1500-as években, egy pillanat, egy kattintás, és megtudom, szeptember 28, ugye, 1542, azon a napon, vagyis szeptember 28-án Juan Rodriguez Cabrillo fedezte fel Kaliforniát, úgyhogy a tegnapi nap tényleg számukra nagy ünnep lehetett. Mi a görögökkel folytatjuk, vagy ha úgy tetszik, görögösen folytatjuk, mert hogy a dal címe is egy görög szó, hogy mondják görögül? Köszönöm. Egyszerű. Efaristo. 3:47 múlt, fél perccel. Kedv van. És búcsúztatjuk szép lassan szeptembert. Jó reggelt.

Ali Mercer és Travis McCoy, Wrap It Up, 8 perc választál 7 órától. Na, ki nézett tegnap este foci meccset, lehetett válogatni, hiszen a Nemzetek Ligájában azért voltak összecsapások. Nyilván, ha valakit a magyar válogatott játéka érdekelte, akkor megnézhette az észak-írek elleni ottani mérkőzést, mármint az észak-íreknél, ami gól nélkül 0-0-ra végződött. Igen, hogyha mondjuk Magyarország megnyerte volna az első pénteki meccset, akkor ez a 0-0 most nem is lett volna olyan rossz. Csak hogy az ukránok ugye pénteken győztek, egy pontja már van, a magyar válogatottnak gólja még nincs. Ebben, vagy legalábbis a sorozatnak az idei kiadásában. És mégis ez azért egy elfogadhatóbb eredmény, mint amit a román válogatott vitt véghez. Ugyanis Dzsika Hadzsinak a tanítványai hazai pályán 4-2 arányban kaptak ki Bosznia-Hercegovinától. Na, hát ez már egy olyan eredmény, amely akár szégyenérzetet is okozhat. 7 perc maradt hátra a hírekig, és a Becker első órájából jön a hajnali fény dalformájában is a Krisztáltól. Jó reggel!

0: Nőtt a megye exportja. Lőgyakorlat lesz a Kerekerdőn. Péntekig lehet jelentkezni az utcabajnokságra. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Szeptember 22-ig több mint 70 ezer hektáron jelentettek aszálykárt a romániai gazdák, ami a tavasszal bevetett mezőgazdasági terület mintegy 2%-a. A legnagyobb károk Arad, Bihar és Temes megyében keletkeztek, a három megyében összesen több mint 68 ezer hektár érintett. A szárazság leginkább a búzát sújtotta, amelyből több mint 44 ezer hektáron jeleztek károkat, de a repce, a kukorica és a napraforgó is megsínylette a csapadékhiányt. Az érintett terület júliushoz képest csaknem megháromszorozódott, amikor még mintegy 24 ezer hektárról érkeztek aszálykár bejelentések. Legalább 18 éves korhatárt vezethetnek be Bukarestben a bérelhető elektromos rollerek használatára. A kölcsönző cégeknek minden használat előtt ellenőrizniük kellene az életkort, a kiskorúak pedig automatikusan nem férhetnének hozzá a szolgáltatáshoz. Szigorítanák a parkolási szabályokat is, a forgalmat, a gyalogosok közlekedését vagy a zöld területeket akadályozó rollereket az üzemeltetőknek 2 órán belül el kellene szállítaniuk. Ellenkező esetben a helyi rendőrség intézkedhetne, az üzemeltetőnek pedig járművenként 50 lej elszállítási és napi 10 lej tárolási díjat kellene fizetnie. Jelentősen nőtt Hargita megye exportja az idei év első 6 hónapjában. A kivitáruk összértéke meghaladta a 117 millió lejt, ami csaknem 56%-os növekedést jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A legfontosabb exporttermékek között a faipari áruk, az előregyártott épületelemek, az ásványvíz és a varrócérna szerepelt. A Hargita megyei termékek pedig Európán kívüli piacokra is eljutottak. Eközben az import értéke enyhén 1,5%-kal csökkent, és az első fél évben mintegy 168,5 millió lejt tett ki. Lőgyakorlatot tart a kerekerdői hegyi vadász alakulat. A katonaság közleménye szerint a gyakorlatot szeptember 30-án, szerdán 9 és 20 óra között tartják a kerekerdői lőtéren. Arra kérik a lakókat, hogy az említett időszakban kerüljék a környéket. Idén is megszervezik a labdarúgó udvarhelyi utcabajnokságot, amelyet a Székelyudvarhelyi Városi Sportklub, az Udvarhelyi Fiatal Fórummal és a SZIK Alapítvánnyal közösen rendez október 10-én. A minifoci tornára 2 korosztályban legfeljebb 12 fős csapatok jelentkezhetnek 4 városi körzet képviseletében. A csapatok tagjainak legalább 3/4 az adott körzetben kell lakjon, a nevezési díj 100 lej, jelentkezni október 2-áig lehet egy online űrlap kitöltésével. Ma is folytatódik az asztali tenisz utánpótlás válogató nyílt nap a Nagy Ferenc asztali tenisz edzőteremben. A 16 és 20 óra között zajló programra 2017-ben vagy később született fiúk és lányok jelentkezését várják. A kiválasztott gyerekek bekerülhetnek az iskolás sportklub és a Székelyudvarhelyi asztali teniszklub közös utánpótlás programjába. A szervezők elsősorban a sportág iránt érdeklődő tehetséges gyerekeket keresik. Napsütéses időjárásunk lesz a mai napon is, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge lesz, csapadék ma reggel nem valószínű, a hőmérsékleti értékek reggel 14 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Tedis Weems és Lose Control, 8 perccel járunk 7 óra után, immár a Wecker második órájában. Nagy embereket adott a világnak szeptember 29-e, és hát megemlíthetem Jacopo Tintoretto, reneszánsz festőművész nevét, vagy Miguel de Cervantes, spanyol író, Don Quixote alkotója 1547-ben. Horatio Nelson, brit admirális, akit még a fonográf, vagy az Illés, talán inkább az Illés együttes énekelt meg a Goodbye London című dalában, hogy Nelson admirális úr, valahogy így kezdődik a dalszöveg. Enrico Fermi, Nobel-díjas olasz atomfizikus, szintén szeptember 29-én született 1901-ben. Bíró László József, magyar újságíró, festőművész, feltaláló, 1899-ben ő a golyóstoll feltalálója. Addig pennával írtak, míg ő rájött, hogy ugyanazt a festőanyagot, ha betesszük egy ilyen nagyon vékony rudacskába, és annak a végére teszünk egy fémgolyót, nagyon picke fémgolyót, akkor abból pix lesz, így. Vagyis golyóstoll magyarul. Jerry Lee Lewis, amerikai zongoraművész, rock'n'roll énekes, szintén ezen a napon született. Silvio Berlusconi, olasz üzletember. Lech Wałęsa, lengyel elektroműszerész, politikus, későbbi államfő, a már a 89-es események után felszabadult Lengyelország államfője, Nobel békedíjas egyébként. Erika Eleniak, színész, na, ki van? Jude Law. Ha, igen, ő is a mai napon ünnepel. Na, hát ünnepeljen. Köszöntjük azokat, akik nem csak, hogy Mihály névre hallgatnak, hanem ma van a születésnapjuk. Az élet azért nem feltétlenül döglesztő. Erről szól a Wecker dala, hiszen indul egy új

0: I like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le a Fresh Fish Today norvég bőrös lazacvillére 100 grammonként 6 lej 95 baniért a Lidl Plus-szal, a 750 grammos mirvana sajtra 20 lej 99 baniért a Lidl Plus-szal, és a 6 kg-os 80 mosásra elegendő Dero automata mosószerrel 44 lej 75 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lépés.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
5: 2 megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

I remember you like yesterday, 7 óra 20 perc van, hamarosan lapszemlére jelentkezünk, de közben itt ugye, hogy a hétvégén megvoltak a köztérnapok, és éppen most így feldobodott egy cikk előttem, igaz, ez még csak ez hétfőn jelent meg, de valahogy most találtam rá. És úgy eszembe jutott, hogy a hétvégén a köztérnapokon volt egy drogprevenciós előadás, ha minden igaz, egy igencsak felkapott szakemberrel, Kalóz Jánossal, és ez a na, olyan egy óra körüli előadás megtalálható a Star Rádió Facebook oldalán is, hiszen élőben közvetítettük. Érdemes meghallgatni, mert okos dolgokat mond, végül is egy szakember foglalkozott a drogprevencióval, aki a droghasználatot végül is a fogfájáshoz hasonlította, hogy igazából nem is a droggal van a baj, hanem velünk. Csak olyan, mint a fogfájás. Hirtelen megfájdul a fogunk, mit teszünk? Bekapunk egy algokalmint, amely enyhíti a fájdalmat. Igen ám, de hogyha nem foglalkozunk a foggal, akkor a fogfájásra még számíthatunk. És akkor megint előjön, akkor megint egy algokalmint. Megint előjön, megint. Orvoslás itt nincs, csak tünetenyhítés. És egy idő után egy algokalmin pirula már nem lesz elég, már nem fogja enyhíteni a fogfájást. Akkor kettőt veszünk be, és akkor igen, egy ideig megy. És ez így megy, mint tovább, addig, amíg mit tudom én, akár egy marok algokalmint is bekaphatunk, mert hogy az emberi szervezet minden idegen bevitt anyaggal előbb-utóbb barátságot köt, és hozzászok. És azt mondta, hogy a drognál is pont ez a probléma, hogy nem feltétlenül azzal van a baj, hanem velünk. Valahol mélyen, szívünkben, lelkünkben, fejünkben gondok vannak. És a drog nem jelent megoldást rá. Tünetet enyhít ideig, óráig, viszont annak növelni kell, ugye, idővel az adagját, amiből egyéb súlyos problémák is előjönnek. Szóval, ha valamit meg kell oldani, akkor ott belül. És ezért is volt fontos ez a drogprevenciós előadás. És akkor szembe jön velem egy Eurostat felmérés, ami, mint mondtam, hétfőn került ki nyilvánosságra. A fogyasztók arányát nézték meg különböző európai országokban. Nyilván, aki egy kicsit tájékozott, az tudja, hogy a marihuána a legnépszerűbb illegális tudatmódosítószer Európában, legalábbis ez derül ki az Európai Unió kábítószer ügynöksége legfrissebb jelentéséből, csak hogy a kannabiszra vonatkozó szabályozás nem egységes az Unióban, egyes tagállamokban, például Hollandia, Németország, Málta, Luxemburg, Portugália, Csehország és Belgium a tiltást eltörő mértékekben, de feloldották. És akkor jött ez az ügynökség, és készített egy felmérést, és rögtön adódik egy érdekes kérdés. Vannak olyan uniós országok, ahol megengedett a fogyasztása, van, ahol tilos. Hol nagyobb a fogyasztás? Érdekes kérdés, érdekes válasz. Meglepő. Nos, azokban az országokban van a legtöbb fogyasztó, ahol tiltott a marihuána. És ahol magasabb az életszínvonal, ez is úgy tűnik hozzájárul, hogy a fogyasztás megnőjön. Érdekes, tehát ez azt jelenti, hogy a tiltás nem megoldás. Valami más kéne kitalálni, hogy visszavegyék a tiltott, vagy akár megengedett tudatmódosító szerek fogyasztását. Érdekes. Amúgy igen, mi is tini korunk volt, hogy amit tiltottak, az a tiltott gyümölcs az sajnos mindig édesebb. Nem, a tiltás nem a legjobb megoldás. Úgyhogy szakemberek, tegyétek össze az eszeteket, találjátok ki valami jobbat.

Tiamoti, egy perccel járunk 7:30 után, lapszemlével folytatjuk a Hargita népen mai lapszámából, emelünk ki néhány cikket. Itt az első, harangtornyot építenek. Elhelyezték a tervezett harangtorony alapkövét Székelyudvarhelyen, a Dávid Ferenc téri unitárius templom udvarán, és felavatták a nemrég elkészült példázatok sétányát, ahol a templom kerítésére festett képek jelenítik meg Jézus tanításait érthetően, emberközeli módon, unitárius szellemiségben, elérhető távolságra hozva Jézus példázatait a közösség számára. Nem kérnek az egyenruhából és az önkényes döntésekből, címmel írnak arról, hogy Hargita megyei diákok is nagy számban csatlakoztak az országos diákszervezetek által meghirdetett tiltakozáshoz. Tegnap fekete öltözetben mentek iskolába, ezzel demonstrálták, hogy nem értenek egyet a szenátusban már elfogadott egyenruha törvénnyel. Amúgy érdekes. Ha valamire köteleznek, nem tetszik. De például ők igazából azzal, hogy feketébe öltöztek, egyenruhába öltöztek azért, hogy tiltakozzanak. Nem kérünk az egyenruhából, öltözünk egyenruhába. Na, szóval vannak, igen, ellentétek. A székelygazda melléklettel jelentkezik a Hargita népe mai lapszáma. Lehet, hogy ezt a hírt be se kéne olvassam, ne vegyem el senkinek a kedvét, de hát ez az igazság, attól még viga mehetünk tönkre, mert hogy kevesen érzik magukat anyagilag biztonságban, és itt a romániai fogyasztókról van szó. A cikkből kiderül, hogy a romániai fogyasztók alig negyede, vagyis 4 emberből 1 bízik abban, hogy a számlák kifizetése mellett megtakarításra is jut pénze, miközben jelentősen visszaesett a lakosság vásárló ereje, derül ki a PricewaterhouseCoopers gazdasági elemző cég felméréséből. Aha, ez így szokott lenni. Amikor tényleg kevesebb pénzt tudunk megtakarítani, mi az, amiből visszaveszünk? Hát... fogyasztásból, csökken a vásárlóerő. Már a hónapi napra gondolunk, azt mondjuk, hűha, ne éljünk olyan fényűző körülmények között, mert ki tudja, mit hoz még a hónap, és akkor legyen félretéve egy kis övésztartalék. De emberi hozzáállás is érthető. Úgyhogy akkor kérdezzük a magas élet színvonalat a 4-es Street dalával, hogy hová tűntél? Ja, hát nem is voltál itt nagyon, de egyre rosszabb vagy. 7:34 van. Jó reggelt!

0: like music.
1: Sztárreklám. Ha október 3-án valami igazán különleges programra vágysz, akkor irány Telekfalva, ahol ezen a napon őszi díszbe öltöznek a porták, előkerülnek a tökök, és estére fellobban a lámpások fénye. Lesz tökfaragás, főzőverseny, gyerekprogramok, kézműves vásár, rajzfilmvetítés, retrobut, és még egy virtuális séta is vár. A színpadon Berec András mesél, a budapesti Cimbali Band koncertezik, a nap végén pedig együtt gyújtjuk meg a töklámpásokat. A második Telekfalvi Tökfesztivál fővédnöke Kelemen Hunor, RMDS elnök, aki személyesen is ott lesz. Október 3-án szombaton Telekfalva lesz Székelyföld legtökösebb faluja. Ott a helyed!
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltsd el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
2: Közérdekű hirdetés következik.
5: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

Valami, ami elszomorít, Something's Main Making Me Blue, ez volt a Smoke együttes dala, 3 perc választ-e 8 órától, 8-kor jönnek a hírek, utána pedig a vendég.

0: Nőtt a megye exportja. Lőgyakorlat lesz a Kerekerdőn. Péntekig lehet jelentkezni az utcabajnokságra. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Szeptember 22-ig több mint 70 ezer hektáron jelentettek aszálykárt a romániai gazdák, ami a tavasszal bevetett mezőgazdasági terület mintegy 2%-a. A legnagyobb károk Arad, Bihar és Temes megyében keletkeztek, a három megyében összesen több mint 68 ezer hektár érintett. A szárazság leginkább a búzát sújtotta, amelyből több mint 44 ezer hektáron jeleztek károkat, de a repce, a kukorica és a napraforgó is megsínylette a csapadékhiányt. Az érintett terület júliushoz képest csaknem megháromszorozódott, amikor még mintegy 24 ezer hektárról érkeztek aszálykár bejelentések. Legalább 18 éves korhatárt vezethetnek be Bukarestben a bérelhető elektromos rollerek használatára. A kölcsönző cégeknek minden használat előtt ellenőrizniük kellene az életkort, a kiskorúak pedig automatikusan nem férhetnének hozzá a szolgáltatáshoz. Szigorítanák a parkolási szabályokat is, a forgalmat, a gyalogosok közlekedését vagy a zöld területeket akadályozó rollereket az üzemeltetőknek 2 órán belül el kellene szállítaniuk. Ellenkező esetben a helyi rendőrség intézkedhetne, az üzemeltetőnek pedig járművenként 50 lej elszállítási és napi 10 lej tárolási díjat kellene fizetnie. Jelentősen nőtt Hargita megye exportja az idei év első 6 hónapjában. A kivitáruk összértéke meghaladta a 117 millió lejt, ami csaknem 56%-os növekedést jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A legfontosabb exporttermékek között a faipari áruk, az előregyártott épületelemek, az ásványvíz és a varrócérna szerepelt. A Hargita megyei termékek pedig Európán kívüli piacokra is eljutottak. Eközben az import értéke enyhén 1,5%-kal csökkent, és az első fél évben mintegy 168,5 millió lejt tett ki. Lőgyakorlatot tart a kerekerdői hegyi vadász alakulat. A katonaság közleménye szerint a gyakorlatot szeptember 30-án, szerdán 9 és 20 óra között tartják a kerekerdői lőtéren. Arra kérik a lakókat, hogy az említett időszakban kerüljék a környéket. Idén is megszervezik a labdarúgó udvarhelyi utcabajnokságot, amelyet a Székelyudvarhelyi Városi Sportklub, az Udvarhelyi Fiatal Fórummal és a SZIK Alapítvánnyal közösen rendez október 10-én. A minifoci tornára 2 korosztályban legfeljebb 12 fős csapatok jelentkezhetnek 4 városi körzet képviseletében. A csapatok tagjainak legalább 3/4 az adott körzetben kell lakjon, a nevezési díj 100 lej, jelentkezni október 2-áig lehet egy online űrlap kitöltésével. Ma is folytatódik az asztali tenisz utánpótlás válogató nyílt nap a Nagy Ferenc asztali tenisz edzőteremben. A 16 és 20 óra között zajló programra 2017-ben vagy később született fiúk és lányok jelentkezését várják. A kiválasztott gyerekek bekerülhetnek az iskolás sportklub és a Székelyudvarhelyi asztali teniszklub közös utánpótlás programjába. A szervezők elsősorban a sportág iránt érdeklődő tehetséges gyerekeket keresik. Napsütéses időjárásunk lesz a mai napon is, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge lesz, csapadék ma reggel nem valószínű, a hőmérsékleti értékek reggel 14 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
3: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
2: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
3: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
4: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le a Fresh Fish Today norvég bőrös lazac filére 100 gramonként 6 lej 95 baniért a Lidl Plusszal, a 750 grammos Milbona sajtra 20 lej 99 baniért a Lidl Plusszal, és a 6 kg-os 80 mosásra elegendő Dero automata mosószerre 44 lej 75 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
5: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
6: Ilyen még nem volt Székelyudvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi box gálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székelyudvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
7: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
8: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
11: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazhat.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király, és annak, hát attól függ most, három fia vagy három lánya. A Boldog Mese című mesejátékot mutatják be október 2-án a Székelyudvarhelyi Stúdió moziban, és hát ebből az alkalomból fogadunk vendégeket a Tomcsa Sándor Színház részéről. Balról jobbra, hogyha valaki Facebookon követ minket, Lőrinci József koreográfus és Tóth Árpád színművész. Szavaztok, jó?
2: Szia Csaba, jó reggelt!
1: Jó kora reggelt nektek!
2: Jó kora reggelt! Köszöntöm a hallgatókat, és sziasztok!
1: Na, mesélünk?
2: Meséljünk!
1: Azért jöttetek, te maradhatsz búskomor, maradj a szerepedben, nem tudom veled, hogy legyen. Egy koreográfusnak...
3: Én maradok vidám.
1: Oké, ez mit koreográfus vagy, tehát te zenész és Árpi táncol?
2: Nem. Nem, hanem ő mondja meg azt, hogy kb. Milyen táncokat kell táncolni, és akkor a színészek azt letáncolják.
1: Boldog Mese, ez amúgy egy ismert... mesejáték, nem feltétlenül ebben a formában, mint mesetörténet azért, meg az, hogy egy királynak van három gyermeke, legyen az három fiú vagy három lány, mondjuk a lányok esetében azokat hozzá kell adni, nem tudom kihez, és akkor jön egy ilyen búskomor király, ugye?
2: Igen, jön egy búskomor király, de én most nem búskomor vagyok, hanem még kora reggel van, tehát hogy még nem vagyok felébredve, de igen, valóban a szerepben, a történetben a király egy búsul, meg komorkodik, örül a gyerekeinek, három lány van egyébként, de mégsem elégedett az életével, hiszen szeretne egy utódot. Ugye ez egy ilyen visszatérő motívum tulajdonképpen az, hogy férfiként egy fiúgyerekre vágyunk, hogy legyen az, aki tovább viszi a mi értékeinket. Ez a mese is körülbelül erről szól.
1: Ha esetleg valaki nem tudja, ugye Rigó Béla műve nyomán készült el ez a mesejáték. Miért tartottátok fontosnak, hogy ezt színpadra vigyétek? És ebben a formában, ez két különböző dolog amúgy, de a kettőt összetehetjük. Mint koreográfus, mit mondasz?
3: Igen, ennek a mesének ugye itt a Tomcsa Sándor Színházban elég érdekes története van. Tudnéli 9 éve már egyszer ugye színpadra volt véve. Ez a mese, és elég nagy sikere volt. Nagyon sok helyt játszották. Szerintem én, ha jól emlékszem, még szépen magyarul túl is volt játszva, mert
2: hát
3: nagyon
2: az egyike volt a legsikeresebb
3: mesevadásainknak. Játszották, és akkor úgy gondolták, ugye ez a mesék azért hálásak, mert hogy 10 évente elő lehet venni, tudnélik, aki akkor látta, az most már nem fogja megnézni, gondolom. És akkor gondolom, hogy ez volt a koncepció, hogy akkor újra színpadra vinni ezt a mesét, és akkor én szerintem most is sikeres lesz.
1: Ezúttal is spéci gyerekeknek szól.
2: Igen.
1: Mert hogy vannak felnőtt mesék is.
2: Igen, vannak felnőtt mesék, de ez kifejezetten egy gyerekelőadás. A gyerekközönségünknek, a gyerekbérletes nézőinknek szól az előadás, és közben meg tényleg ez az nagyon szép, hogy ebből talán lehetne rendszert is csinálni, hogy 8-10 évente elővenni egy régebbi előadás, hiszen felnő a gyerekközönségünk, az ugye felnő elég gyorsan, és akkor jönnek az újabb és újabb generációk, és ők miért ne kapnák meg ugyanazt az üzenetet, vagy ugyanazt a tartalmat egy előadás kapcsán. És ilyen szempontból a Boldog Mese valóban egy ilyen teritalálatos próbálkozás, ha szabad ilyet mondanom, hogy ugye valóban, ahogy Pocok is mondta, hogy ez 9 évvel ezelőtt, ez egy nagy sikernek örvendő gyerekelőadás volt, imádták a gyerekek, akárhová mentünk, és valóban sokat játsztunk belőle. És akkor most ennek van egy ilyen, mi is már felnőttünk egy kicsit, hogy felnőttebbeké váltunk mi, akik játsszuk, meg ugye hát abból a szereposztásból már nem mindenki van a társulatnál, akkor most tulajdonképpen nem az van, hogy ugyanazt a mesét csináljuk újra, hanem ugyanazt a történetet csináljuk meg gyakorlatilag egy új előadásként, másként, hiszen egy csomó mindenki kicserélődött.
1: Remake, ugye?
2: Hát igen, remake. remake-e. Kicsit talán így lehetne nevezni, hogy ez egy remake-e a Boldog mesének.
1: Mondjuk a 30 évente való előszedés lenne igazán klassz, mert akkor aki annak idején gyerekként látta, az a saját gyerekét viszi el az előadásra.
2: Igen, akár ez is lehetne egy, de hát mi még nem vagyunk 30 évesek már, mint a színház, de talán 30 év múlva, akkor majd megint elővesszük.
1: Amúgy van egy érdekesség is ezzel a 10 évvel, hogy aki akkor, az most, ugye?
3: Igen, van egy ilyen érdekesség. Ugye a mostani előadásnak van 3 önkéntes szereplője. Úgy hívják őket, hogy Mózes Dorka, Pál Soma és Dunkler Helka. Somáról pedig azt kell tudni, hogy ugye 9 évvel ezelőtt, amikor készült ez a mese, a bemutató környékén, most éppen pontosan nem tudom a dátumot, de akkor született ő. És most ő is játszik ebbe a darabba, és ez egy nagyon érdekes dolog szerintem. Én egy picit a mozgásvilágáról beszélnék a mesének. Nagyon érdekes, ahogy a zeneszerző megírta, elég széles a skála, amit érint mozgásba is, táncba is ez a mese. Van az írtánctól elkezdve a magyar legényesen keresztül.
1: Ezeket koreografálod.
3: Igen, a nagyon modern rappig, úgyhogy minden érintve van egy picit, és szerintem én úgy is gondolom, hogy ez volt, ez is a sikernek az egyik titka, és nekem például ebben a mesében nagyon tetszik, ahogy a nép, ugye a király és a népnek a kapcsolata, és a nép, ahogy reagál a jelenetre, a kijelentésekre, az eseményekre. Nagyon érdekes. Szerintem ez fogta meg a gyerekeket is annak idején, és reméljük, hogy akkor most is.
2: Tehát reméljük,
3: ez lesz a fő vonal.
1: A mesék halhatatlanok, viszont azok tálalása adott környezetbe, itt most az időt veszem annak, változhat, hogy éppen aktuális igényeket elégítsen ki. Mi a különbség mondjuk a 9 évvel ezelőtti bemutatóhoz képest? Magában az is ilyen táncos zenés volt, vagy klasszikus formában?
3: Ugyanilyen táncos zenés volt. A táncokban egy picit volt, ahol a koreográfiában változtattunk, mert ugye mások a körülmények, mások az emberek, és akkor egy kicsit szép magyarul update-eltük, ahogy most ugye szokás mondani. Úgyhogy bejöttek új elemek is a táncokba, és van, ahol egy picit hosszabb is a koreográfia. Például a kecskéknél ott egy picit át van írva a reppes, szemtelen kecskék. Ők egy nagyon érdekes színfoltja ennek a mesének.
1: Mi az üzenete? A boldogságkeresés? Ez egy visszatérő elem, akár mesékben, akár filmekben. Ezúttal is arról van szó, hogy keressük meg.
2: Hát tulajdonképpen egyrészt ez egyfajta boldogságkeresés, másrészt egyfajta felnövéstörténet is. Ez a mese harmadrészt meg olyan szempontból nagyon tanulságos, hogy hiába vágyunk, tehát hogy bármire vágyhatunk az életben, akár bármit megkaphatunk ebben az életben, amire a szívünk vágyik, de semmi nincs ingyen. Tehát mindenért fizetni kell valahol.
1: Vagy meg kell dolgozni.
2: Vagy meg kell küzdeni. Vagy éppen csak annyi, hogy ára van. Bármilyen tettünknek következménye van. És talán ez a legerősebb üzenete ennek a mesének.
1: A jegyárusítás már zajlik, ugye, hogyha teltház...
3: Érdekes. A gyerek előadásoknál ugye ott egy picit a közönség szervezési része az egy kicsit érdekesebb, más, mint a felnőtt előadásoknál tudnélik. Szinte úgy lehet mondani, hogy le van szervezve az iskolákban.
1: Ugye, baj, az jó van így.
3: És ugye csapatokba, tehát szervezetten hozzák a gyerekeket, és ez egy kicsit úgymond idézőjelbe a színészeknek is, mindenkinek hálás, mert ugye állandóan...
1: Teltház lesz.
3: Tehát legtöbbször az esetek 90%-ában teltház van, tehát ugye ezek a rendszerek működnek, jönnek az iskolák, az óvodák, és így egy kicsit ugye más ennek a közönség és a szervezésnek a folyamata.
2: Néhány éve találták ki nálunk a színházban azt, hogy a mese előadásoknak a bemutatója az általában egy ilyen családi esemény, és szerintem ez idén sem lesz másképp, tehát hogy a pénteki bemutató, azt tudom, péntek, ugye? Jól tévedek. Igen, pénteken igen. van a bemutató. Csak közben...
1: Csütörtök első, akkor péntek második,
3: így van.
2: Igen, csak most ilyen nagyon húzós héten vagyunk túl, ezért még a napokkal nem vagyok teljesen naprakész. És akkor idén is úgy lesz, hogy este 6-tól van a bemutató, és ez egy családi. Tehát általában úgy szokott lenni, hogy családok jönnek gyerekekkel, tehát felnőttek és gyerekek is meg szokták nézni a bemutatót, és ez egy nagyon izgalmas esemény szokott lenni, az eddigi tapasztalataim alapján legalábbis. Sokszor az is van, hogy a gyerekek is élvezik az előadásokat, a gyerek előadásokat, de közben meg a felnőttek is nagyon-nagyon hirtelen gyerekké válnak, és ez mindig egy nagyon szép pillanat szokott lenni.
1: Mennyi közöttök van a 9 évvel ezelőtti bemutatóhoz, előadáshoz?
2: Mármint, hogy hol?
1: Kötöttök hozzá, tehát szerep ilyesmi nem, ugye? Koreográfia...
2: Hát de igen. Hát az kötődik a történet a 9 évvel ezelőttihez, de közben meg mégsem ugyanaz.
1: Nem, itt rátok gondoltam.
3: Nem, ugyanaz.
2: Ugyanaz. A... Én a királyt játsztam, akkor én is, akkor most koreográfáltam. Is a királyt játszom. Ő akkor is koreográfus volt, most is koreográfus. Igen. Igen.
1: Akkor 9 évvel végül is ugrunk egyet az időben, és igen. ha kettőt összetesszük így, megnéztétek amúgy, visszanéztétek a 9 évvel ezelőttit, mielőtt ebbe belevágtatok?
3: Igen, persze. Megnéztük.
2: Én személy szerint nem. Én nem.
3: Igen.
2: De nyilván te megnézted azért, mert neked másképp, tehát hogy ő koreográfusként teljesen másképp nyúl a munkához, mert ő kívülről látja, én meg belül vagyok, tehát hogy ez egy másik perspektíva. Én nem szeretem ilyenkor megnézni, az előadásokat, mert...
1: Kihat a mostanira esetleg?
2: Igen, tehát hogy akkor attól féltem, vagy attól félek legtöbbször, hogy megpróbálom leutálozni a 9 évvel ezelőtti saját magam, ami pedig nem biztos, hogy rendben van, hiszen 9 év alatt én is átmentem egy fejlődést.
1: A mostani énedet kell adjad.
2: Igen, én a mostaniból kellene
1: még akkor is, hogyha ugyanaz a király, ugyanolyan buskomor.
2: Ugyanaz a történet, ugyanaz...
1: Csak annyi 2026-ot írunk.
3: Igen, csak egy teljesen át más.
2: Ja, és úgy tűnik eddig legalábbis, hogy az emlékeimben lévő akkori mesebeli szerepemhez képest ebben most más lágékat érintünk, más amplitúdókat mozgatunk meg, és én élvezem.
1: Szöveg ugyanaz amúgy? Vagy ott is kellett, vagy annyira ilyenkor, ezt ti vagytok a színházi emberek, hogy mennyire lehet egyáltalán így hozzányúlni feldolgozáshoz egy szöveghez?
3: Igen, szerintem volt változtatás. Egy nagy,
2: valamennyi változtatás van,
3: minimális,
2: de nagyon kevés.
3: Nem, nagyjából a szöveg ugyanaz, mint 9 éve voltak, mert ugye szép magyarul adaptálni kellett a helyzethez, de azt hiszem, hogy nagyon kevés
2: változás. Kevés változás. Hát ez azt jelenti, hogy akkor volt tökéletesen eltalálva az arány, és arra vigyázva így megyünk tovább, ugyanaz a szövegtesttel.
1: Jó, de amint mondtad, hogy a zenében, táncban azért 10 év alatt felnő 2-3-4 generáció nem ugyanazt a zenét hallgatják, a gyerekek esetleg már más impulzusokkal szembesülnek zenében és táncban, tehát ez érthető, hogy itt aktualizálni kell.
3: Igen, aktualizáltuk is, de vannak olyan részek a zenében és a táncban és a koreográfiában, ami úgymond olyan klasszikusnak. Hát igen, örökszönt. Állandó. Mert például egy legényes, egy magyar nyilván. Tánc legényes, az állandó, az akkor is ugyanez volt. De vannak olyan helyzetek, amikor egy picit többet jobban, tehát belerakunk ebbe a koreográfiába azért, hogy, és ugye az is nagyon fontos, hogy ki most akivel dolgozunk, mert akkor egy másik gárda, csapat volt, igen. Most egy másik fiatalabb gárda van, úgyhogy ez egy picit megváltoztatja a helyzetet, de nem sokat. Nem.
2: Hát meg az tulajdonképpen minden meseelőadásnak, legtöbb meseelőadásnak az az erénye, hogy egy olyan nyelvezettel dolgozik, egy olyan színház esztétikával jelenik meg a gyerekek előtt, ami tulajdonképpen a gyereknézőnek a játékosságára hat, és az örökérvényű. Tehát, hogy oké, hogy fejlődik körülöttünk a világ, meg haladunk, meg mindenféle technológia, TikTok, stb., de mégiscsak a bennünk lévő felfedező, kíváncsi gyerek, az ugyanaz marad, az nem örök, változik. Igen. Szerintem ugyanott az a kicsi lelki lélek gombócot belül, az ugyanaz, mint mondjuk 9 évvel ezelőtt, 50 évvel ezelőtt, és így tovább.
1: Elég sok meghívott, akár színész, akár ugye a stáb tag van ebben az előadásban. Ilyen, ennek van egy pici hátránya, hogy ezt nem lehet stabilan akkor vinni, mert ugye mindenki a rendelkezésedre kell álljon. Mit terveztek akkor a Boldog mesével? A bemutatót követően?
3: Hát a bemutatót követően szerintem nagyon sok helyt lesz játszva, de ezeket mindig, ez ugye, alakul, ez csak szervezés kérdése, meg tudják oldani. Ezelőtt, tehát nagyon sok előadásban van ilyen helyzet, hogy meghívottak vannak, akár diákok, tudnilik, akiket felsoroltam, ők mind diákok, ők iskolában vannak.
2: Diákok,
3: iskolások,
2: igen.
3: És mindig megoldódik valahogy. Ugye annyit kell tudni, hogy a mesét ugye általában délelőtt játsszák. Tehát ez azért egy feladat. A hétvégén nem nagyon, nem tudom, mostanában nem.
2: Ez változik,
3: attól függ, hogy mi a helyzet, de általában délelőtt.
2: Mondjuk, ha gyerek napszombatra fog esni, akkor tudja,
3: akkor, hogy... Akkor igen. És akkor ezt általában mindig a szervezés megoldják, ez egy feladat, hogy előre ugye a dátumok le vannak szögezve, és akkor megpróbálják ezt megoldani.
1: Gondolom átviszitek Székelyudvarhely határain, szigorúan.
2: Hát ez a cél, azért elég sokat szoktak menni a meseelőadásaink, ugye egészen, hát néhány évvel ezelőtt volt egy ilyen kialakult rendszer, hogy ugye Hargita megyében 3 színház van, a Figura Stúdió Színház Gyergyóban, van a Csiki Játékszín Csíkszeredában, és vagyunk mi, és akkor gyakorlatilag úgy van, hogy minden színház, minden társulat készített egy évben egy-egy meseelőadást, és akkor elhordtuk egymáshoz körbe, és akkor így az udvarhelyi közönség is, a gyerekközönség, a gyergyói gyerekközönség is, és a csíkszeredai gyerekközönség is 3 gyerekelőadást kapott meg egy évbe. Csak hogy most ugye ezekkel az épületfelújításokkal, kiköltözésekkel...
1: Most Gyergyószentmiklóson is ugyanez a dolog.
2: Hát ugyanez van, most mind a 3 városban ugyanez a helyzet van, tehát hogy most ez a rendszer egy kicsit bázis hiányában egy kicsit most így sántikál, de ennek ellenére azért igyekszünk amennyire lehet elvinni más városba, más gyerekekhez is az előadást.
1: És az elképzelhető, hogy van egy település, kisebb-nagyobb község, aki azt mondja, hogy hát én ezt szívesen elhoznám ide hozzánk, mert most a gyerekeket beutaztatni, még hogyha csak 10-20 kilométer, és azért azt tudjuk jól, hogy nem éppen könnyű dolog, hogy akkor vigyük oda az előadást, vagy hozassuk ide az előadást, és akkor mi a gyerekeket visszük, ti csak gyertek. Elképzelhető, hogy szokott így
2: lenni. Szokott ilyen lenni, és nagyon szívesen szoktunk menni milyen helyekre, de erről szerintem
3: konkrét,
2: te...
3: Igen, konkrét példát is tudok mondani. Ezelőtt 9 évvel is a Boldog Mesekin volt Zetelakán 2 előadást játszottak egymás után, azt hiszem 10-től és 12-től volt, és nagyon sok gyerek beutazta, ugyanígy busszal hozták a gyerekeket, és megnézték.
2: Tehát nem csak úgy, az nem, gyerekek, hanem a környező.
3: Hát a környéki, a községből is, még én azt hiszem, ha jól emlékszem, még Fenyédről is volt.
2: De tulajdonképpen ez valahol célja is egy színháznak, hogy azért ne csak otthon a saját
1: körében
2: játszon, hanem nyisson a nézők fel.
3: Igen, ennek az egyetlen akadálya ugye a technikai felszereltség a színpadnak, még
1: hogy
3: az sem nagyon, hanem ugye a méretek. A méretek azok nagyon fontosak, mert ugye ennek az előadásnak is... Hát igen, abszolút. És nem csak erről az előadásról, hanem általában az előadásokról beszélünk. Legtöbbször a méret az
1: meghatározó
3: ebben az, hogy egy előadás kikerül-e vidékre, vagy nem. De általában a mese az már eleve van egy ilyen szép magyarul hátsó gondolat, hogy úgy van meg tervezve a díszlet is, a mozgás részek, hogy az egy kisebb színpadon is éljen, és lehessen játszani.
2: Hát igen, ilyen mobilisabbá válnak általában a mese előadások.
1: Egy órás előadásról van szó, nyilván a gyerekeket azért nem lehet 2,5-3-4 órára leültetni, meg lehet próbálni,
2: felnőtteket se lehet. Tehát, én magam sem bírok már egy ilyen 2,5 órás előadás végignézni sokszor. Tehát, hogy...
1: És akkor mi van a filmmaratonokkal? Mert megnézed a Gyűrűk Urát, Extended Version, 12 óra, csak a 3 klasszikus.
3: Az biztos nem. Az biztos nem.
2: Biztos, hogy nem. De igen, egyébként a gyerek előadások nem mindig oda kell figyelni, hogy mennyit tart, mekkora volumenű az előadás, mennyit tart, mennyi ideje van, mert valóban az van, hogy a gyerekek azért hamarabb elunják magukat. Tehát lehet az bármilyen jó előadás, de akkor is már kicsit vaszkalódnak, már mozorognak. Igen, már. Igen.
3: Hát ez általában úgy szokták, hogy egy órán belül. Uh-huh. Vagy egy óra, 10 perc, egy óra, de az egy óra körül. Mert úgy az a...
1: Lesz zene, lesz tánc.
2: Így van,
1: lesz valami zene. Valami nagy monológ a király.
2: Hát monológocs, ilyen mini monológok.
3: Egy nagy monológ, szét van osztva sok kicsi monológra.
1: Bármi, ami fontos a holnap, nem holnap utáni 30-31, az azt követő napon, tehát a pénteki bemutatóról. Valami nagyon fontos, ki, hogy nem mondják, hát de meg se említettél, tudod, szoktak mindig, vagy kimész az ajtón, és eszedbe itt, hú, azt nem mondtam el.
2: Hát azt talán fontos megemlíteni, ugye, hogy Márko Eszter rendezi ezt a mesét, ő rendezte 9 évvel ezelőtt is, és ő már több egyére dolgozik velünk, vagy játszott is nálunk többször, meg rendezett is nálunk többször, és vele mindig olyan vagány dolgozni, mert nagyon izgalmas. Tehát nagyon izgalmas az ő meserendezési világa, hiszen egy folyamatosan egy ilyen izgága tömeget mozgat az előadásban, ebben az előadásban ugye az udvari népet tulajdonképpen, akikből aztán lesznek kecskék, meg mindenféle egyéb szereplők, de hogy nagyon izgalmas az a fajta pontosság, az a fajta együtt lélegzés, tehát mindegy, egy nagy amőba tulajdonképpen a tömeg az így működik, miközben tele van egyénekkel. Tehát, hogy ez benne.
1: Akkor ez ilyen rendezett fókusz?
2: Igen.
1: Bocsánat, káosz.
2: Rendezett káosz fókuszban az egyénnel, tehát hogy ezt lehetne talán így mondani. Igen, nagyon izgalmas. Meg a zeneszerző, aki írta az eredeti zenéjét, ugye Kovács Áron Ádám, ő írta az eredeti zenéjét 9 évvel ezelőtt, és ugyanazt a zenét használjuk, de közben meg Isten juttassa, ő meg már nincs köztünk az élők között. És akkor ez is egy ilyen, ad egy ilyen keserédes ízt ennek a történetnek. Persze ezek ilyen belső műhelytitkok, de attól szerintem fontos, mert mégiscsak egy olyan lelkületet tesz hozzá az előadáshoz, amiből mégiscsak a néző is érzékelhet könnyen dolgokat.
1: Kiszúrtam itt egy szerepet, lássuk, rá tudlak titeket vezetni, hogy kiről van szó. Kedvenc karaktered a királyi udvarban, ki volt gyerekként még, ha esetleg visszaemlékszel?
2: A kedvenc karaktere...
1: A királyi udvarban. Ki?
2: A bohóc. A bohóc. Egyértelmű. Nem a bohóc. A
1: nekem fiam. A bolond.
2: A bolond. Hát igen, a bolond.
1: Én gondolom, hogy a bohóc végül is a királyi igen, udvar van. Bolondjának pontos, a szerepét játsza.
2: Pontosan.
1: Aki mindig megmondja a kellemetlen igazságot. Mm-hmm.
3: Ugye? És megmondhatja.
1: Igen, az egyetlen...
3: Következmények.
1: Ő a hofi.
2: Igen, a udvari hofi.
1: Így van. Oké, akkor nem tudom, erre az előadásra gondolom már teltház biztosítva.
2: Nem tudom, hát meg kell próbálni, szerintem nem teltházas.
1: Kell érdeklődni,
2: még.
1: Ugye?
2: Érdeklődni kell, és jönni kell bátran, meg kell nézni. Anyukák, apukák szokták hozni, vagy nagyszülők az unokákat, anyukák, apukák a gyerekeket, és várunk mindenki szeretettel.
1: Akkor a boldogtalan király boldog meséje, hát nem számára boldog valószínűleg. Hát, túléled?
2: Abszolút. Túlélem.
1: Nem úgy értem, a szerepet
2: túl... A szerepet is túlél. A szerepben
1: a
2: is
1: túlélek. A király túléli a mesét?
2: Igen, túléli a mesét, hiszen ha nem élné túl a király a mesét, akkor nem volna a mesének meg ez a fejlődés története is. És csak egy zárója. Az a szép, hogy ebben a mesében, ugye mondtam, hogy ez egy fejlődés történet, valamilyen szinten felnövés történet is, de ugyanígy a király is, a király maga is egy ilyen felnővésen esik át. Tehát, hogy még felnőttként...
1: Jellemfejlődés.
2: Pontosan, talán. Igen, de hogy még felnőttként is módunkban van áll, mit? Vagy lehetőségünk van arra, hogy még felnőttebbé váljunk, még jobban fejlődjünk. És ez abszolút tanulság, és ez nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is.
1: Ez egy jó sztori. Mert gyerekként, ha tetszik, ha nem felnőtünk. A kérdés az, hogy itt vagyunk kész felnőttek, és még nem vagyunk készen, uh-huh. Van itt még munka akkor ebben is.
2: Így van, így van.
1: Legyen ez akkor a tanulsága a boldog mesének, hiszen az egész életünk végül is egy mese. És szeretnénk, hogy úgy végződjön, hogy is boldogan éltek, amíg meg nem
2: haltak. Hát minden jó, ha jó a vége, nem?
1: Ha már a boldogság itt ugye a fő téma. Uraim, akkor sikeres bemutatót és sikeres előadásokat. A gyerekeknek pedig jó szórakozást kívánunk.
2: Köszönjük, hogy itt lehetünk. Szépen. És hívjátok máskor is, mert szívesen jövünk.
1: Köszönöm a beszélgetést addig is.
0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazott.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Ha október 3-án valami igazán különleges programra vágysz, akkor irány Telekfalva, ahol ezen a napon őszi díszbe öltöznek a porták, előkerülnek a tökök, és estére fellobban a lámpások fénye. Lesz tökfaragás, főzőverseny, gyerekprogramok, kézműves vásár, rajzfilmvetítés, retrobut, és még egy virtuális séta is vár. A színpadon Berecz András mesél, a budapesti Cimbali Band koncertezik, a nap végén pedig együtt gyújtjuk meg a töklámpásokat. A második Telekfalvi Tökfesztivál fővédnöke Kelemen Hunor, RMDS elnök, aki személyesen is ott lesz. Október 3-án szombaton Telekfalva lesz Székelyföld legtökösebb faluja. Ott a helyed!
3: Étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak, akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszínt.

0: Nőtt a megye exportja. Lőgyakorlat lesz a Kerekerdőn. Péntekig lehet jelentkezni az utcabajnokságra. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Szeptember 22-ig több mint 70 ezer hektáron jelentettek aszálykárt a romániai gazdák, ami a tavasszal bevetett mezőgazdasági terület mintegy 2%-a. A legnagyobb károk Arad, Bihar és Temes megyében keletkeztek, a három megyében összesen több mint 68 ezer hektár érintett. A szárazság leginkább a búzát sújtotta, amelyből több mint 44 ezer hektáron jeleztek károkat, de a repce, a kukorica és a napraforgó is megsínylette a csapadékhiányt. Az érintett terület júliushoz képest csaknem megháromszorozódott, amikor még mintegy 24 ezer hektárról érkeztek aszálykár bejelentések. Legalább 18 éves korhatárt vezethetnek be Bukarestben a bérelhető elektromos rollerek használatára. A kölcsönző cégeknek minden használat előtt ellenőrizniük kellene az életkort. A kiskorúak pedig automatikusan nem férhetnének hozzá a szolgáltatáshoz. Szigorítanák a parkolási szabályokat is, a forgalmat, a gyalogosok közlekedését vagy a zöld területeket akadályozó rollereket az üzemeltetőknek 2 órán belül el kellene szállítaniuk. Ellenkező esetben a helyi rendőrség intézkedhetne, az üzemeltetőnek pedig járművenként 50 lej elszállítási és napi 10 lej tárolási díjat kellene fizetnie. Jelentősen nőtt Hargita megye exportja az idei év első 6 hónapjában. A kivitáruk összértéke meghaladta a 117 millió lejt, ami csaknem 56%-os növekedést jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A legfontosabb exporttermékek között a faipari áruk, az előregyártott épületelemek, az ásványvíz és a varrócérna szerepelt. A Hargita megyei termékek pedig Európán kívüli piacokra is eljutottak. Eközben az import értéke enyhén 1,5%-kal csökkent, és az első fél évben mintegy 168,5 millió lejt tett ki. Lőgyakorlatot tart a kerekerdői hegyi vadász alakulat. A katonaság közleménye szerint a gyakorlatot szeptember 30-án, szerdán 9 és 20 óra között tartják a kerekerdői lőtéren. Arra kérik a lakókat, hogy az említett időszakban kerüljék a környéket. Idén is megszervezik a labdarúgó udvarhelyi utcabajnokságot, amelyet a Székelyudvarhelyi Városi Sportklub az Udvarhelyi Fiatal Fórummal és a SZIK Alapítvánnyal közösen rendez október 10-én. A minifoci tornára 2 korosztályban legfeljebb 12 fős csapatok jelentkezhetnek 4 városi körzet képviseletében. A csapatok tagjainak legalább 3/4 az adott körzetben kell lakjon, a nevezési díj 100 lej, jelentkezni október 2-ig lehet egy online űrlap kitöltésével. Ma is folytatódik az asztali tenisz utánpótlás válogató nyílt nap a Nagy Ferenc asztali tenisz edzőteremben. A 16 és 20 óra között zajló programra 2017-ben vagy később született fiúk és lányok jelentkezését várják. A kiválasztott gyerekek bekerülhetnek az iskolás sportklub és a Székelyudvarhelyi asztali tenisz klub közös utánpótlás programjába. A szervezők elsősorban a sportág iránt érdeklődő tehetséges gyerekeket keresik. Napsütéses időjárásunk lesz a mai napon is, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge lesz, csapadék ma reggel nem valószínű, a hőmérsékleti értékek reggel 14 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidl-ben a citrom kilója 5 lej 49 bani és az 500 g-os brokkoli 7 lej 49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Ilyen még nem volt Székelyudvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székelyudvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a Hamm alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774-581-811. Még egyszer, 0774-581-811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
5: Reklámot hallottak.

Justin Bieber és DJ Snake, Let Me Love You. 18 perccel járunk 9 óra után, egy óra múlva vendég lesz már a stúdióban, és a téma, hát nem azt mondom, hogy forró, de azért mindenkit érint. Ha esetleg valaki nem tudja, december 1-től, ugye holnap után október, új hónapot kezdünk, de amikor decembert kezdjük, akkor valami igencsak változni fog, ami megérződik majd a pénztárcánkon. Ugyanis december 1-től Hargita megyében új hulladék gazdálkodási rendszert vezetnek be, amely több településen drágulást hoz a vidéki háztartásoknak. Várhatóan Gyergyó térségében lesz a legnagyobb drágulás, de egy Síkban, illetve hát itt mi nálunk, Udvarhelyszéken is többen magasabb költségekre számíthatnak. Például Gyergyóalfaluban egy 4 tagú család korábban 24 lejt fizetett havonta, az új rendszerben ennek körülbelül 4-szeresét fogja. Zetelakán az eddigi 12 lejes heti szállítású személyenkénti díj 21 lej körülire nő. Úgyhogy lesznek itt változások, és nem valószínű, hogy ez mindannyiunknak tetszeni fog. Hogy mire számítsunk, illetve meddig érvényes ez a drágulás, mert hogy ha minden igaz, akkor kell nekik egy év, hogy kiszámoljanak valamit. Nem igazán vagyok annyira a témában, hogy mindent részletesen tudjak, éppen ezért lesz itt egy órán belül Inca Csongor a stúdióban, aki az új hulladék gazdálkodási rendszer bevezetésével foglalkozott eddig is, és talán ő a leginkább megfelelő ember, aki erről pontos információkat tud nyújtani. Egy órán belül, tehát 10 óra után érkezik, és ha minden jól megy, 10:45-kor kezdünk.

sem figyelmed. Bujakott alatt, mint dorogol, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmodként, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külsény az ösztön, az agyunkkal játszik, de

0: társamat szeretett csak szétszedne.
1: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazhat.
2: Megérkezett az 523-as pub és étterem menüje, kömény magleves vagy hamis pacalleves, illetve a második fogás sajtos karaj sztikburgonyával. Na, ez ma is egy jó kis házias kombo, úgyhogy bárki elmehet az 523-ban megebédelni, illetve van lehetőség arra is, hogy telefonon megrendelje. Mondom is a számot, 0770-871507-es, vagy pedig a Hammos applikáción keresztül. Jó étvágyat!
1: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazott.
3: Lámi tumána! Ivenge kommigo!

0: yo sin ti.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.

0: Hármas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik. Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
1: Pizza?
2: Ham!
1: Burger?
2: Ham!
1: Napi menü?
2: Ham!
1: Gyrosz?
2: Ham!
1: Éhes vagy?
2: Ham! Kattalj rá a kajára!
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
5: Reklámot hallottak.

Kim Petras és Sam Smith 10 perc választ el 10 órától. 10-kor jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig vendéget várunk. Szemét egy ügy, de amúgy tényleg a hulladék gazdálkodás, illetve annak új rendszeréről és december 1-én esedékes bevezetéséről, valamint annak következményeiről fogunk majd beszélni Ince Csongorral.

0: Megkezdődik a próbafűtés. Veszett marhákat találtak. Kikapott a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Veszettséget mutatta ki két szarvasmarhánál Csíkszent Tamáson. A Hargita megyei állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági igazgatóság szerint a település határában legeltetett állatok agresszívvé és támadóvá váltak, majd elpusztultak. Az állatokkal kapcsolatba került személyeket orvosi vizsgálatra irányították, a tetemeket pedig elásták. Hargita megyében több mint 10 éve nem jegyeztek veszettséget. A fertőzés forrása egyelőre nem ismert, de a szakemberek szerint valószínűleg veszett róka haraphatta meg a két szarvasmarhát. Fekete öltözékkel tiltakoztak tegnap a Hargita megyei diákok is az úgynevezett egyenruha törvény ellen. Az országos diákszervezetek felhívásához számos tanintézet csatlakozott, Székelyudvarhelyen olyan iskolában is mentek feketében diákok, ahol már jelenleg is van egyenruha. A szenátus már elfogadta a jogszabálytervezetet, amelynek véglegesítéséről a képviselőház dönt, miközben a tanügyminisztérium sem támogatja a kezdeményezést. A diákszervezetek azt kérik a képviselőktől, hogy ne szavazzák meg a tervezetet, és kifogásolják, hogy a jogszabály kidolgozása előtt nem kérték ki a diákok véleményét. Mától megkezdődik a próbafűtés a székelyudvarhelyi Urbana RT távhőrendszerére csatlakozott fogyasztók számára. A szolgáltató közleménye szerint ez az időszak csütörtökig tart. Az Urbana arra hívja fel a fogyasztók figyelmét, hogy ellenőrizzék a fűtőtestek és a belső fűtési rendszer állapotát, meghibásodás esetén pedig jelezzék azt a 0266 21 80 40-es telefonszámon hétköznap 7 és 15 óra között, illetve az office@urbanaodorhelyi.ro e-mail címen. Vereséget szenvedett a férfi kézilabda csapat. A másodosztályos bajnokság B csoportjának harmadik fordulójában a Csesziu Szucsáva fiók csapatát fogadta tegnap a VSK Székelyudvarhely, amely a találkozó első félidejének végén még egy góllal 15-14-re vezetett, de az összecsapást két góllal 33-31-re a vendégcsapat nyerte. Az udvarhelyiek legeredményesebb gólszerzője Mennyhárt Barna volt 7 találattal. A következő fordulóban Galacon lép pályára az együttes. Magyarország döntetlent játszott, Románia újabb vereséget szenvedett a labdarúgó nemzetek ligájában. A magyar válogatott Belfastban Észak-Írország ellen lépett pályára, a találkozó 0-0-ra végződött. Románia Bukarestben zárt kapuk mögött fogadta Bosznia-Hercegovinát. György Hágyi együttese az első 20 percben 2 gólt kapott, Bürlicsia szépítése után a félidő végén 1-3 volt az eredmény. A második félidőben még 1-1 gólt szereztek a csapatok, így a bosnyákok 4-2-es győzelmével ért véget a meccs. Magyarország pénteken Grúziát fogadja, Románia a tegnap a svédektől 3-1-re kikapó Lengyelország vendége lesz. Ma délelőtt napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, felmelegedés várható, a széljárás gyenge lesz, eső nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délelőtt és délben 18 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vádolunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutya eledel kilogrammonként jára most mindössze 8,90 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Közérdekű hirdetés következik.
7: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
8: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazhat.
1: Hú, ez nagyon hosszú ez a tisztség, de hát áttérünk majd a sokkal rövidebb Csongira, de így, hogy a Hargita megyei Integrált Hulladék Gazdálkodási Társulás elnöke van a stúdióban, Inca Csongor, aki amúgy korábbi megyemenedzserként is ugyanebben a témában volt jártas, ezzel foglalkozott. Köszöntelek, szia!
2: Szia Csaba, és nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat és a Facebookon, interneten követőket.
1: Nem túl hosszú ez? Hargita megyei Integrált Hulladék Gazdálkodási Társulása. Nem unod?
2: Nem egy rövid. Pláne aztán, hogyha megnéznénk a román verziót, akkor az még hosszabb. De hát annak idején így hozták létre ezt a társulást, úgyhogy ezzel megyünk.
1: Jó, hát erre azt lehetne mondani, hogy szemét egy ügy.
2: Az ész az egyik legszemetebb.
1: Jó, tehát ami a legfontosabb, és amiről tudni kell, sőt azért úgy az emberek a megyében tudják, hiszen azért az ilyesmire figyelnek december 1-től, tehát durván 2 hónap múlva, a megyében bevezetik az új hulladék gazdálkodási rendszert, amely, hát ezt már előre lehet tudni, több településen is drágulást hoz, nem ugyanannyit. Érdekes, hogy ha jól tudom, talán Gyergyó térségében ott azért nagyon meg fogják érezni, akár 4-szerese is lehet, mondjuk még Zetelakán talán csak idézelbetéve a duplája, nem tudom, hogy városon belül ez udvarhely esetében mennyit jelent, de hát azért hívtunk el, hogy beszélgessünk egy picit erről, mire számítsunk, illetve te is már meglehetősen sok kérdéssel szembesültél, és akkor ezeket is megpróbáljuk válaszolni. Nem tudom, mennyi időnk jut, hogyha esetleg valaki Facebookon követ minket és kérdez, de próbálja meg, és ha esetleg most az adásban nem lesz rá idő, de mindenképpen a válasz részedről mi eljutatjuk majd hozzá. Meg tudunk ebben egyezni?
2: Meg tudunk egyezni. Én nagyon szomorúan konstatáltam, hogy ahhoz képest, hogy korábban volt itt a rádióban, mennyi időnk volt erről beszélgetni.
1: 25 percünk van.
2: Most már leszűkült ez, úgyhogy igyekszem ez a 25 perc alatt minél rövidebben minden kérdésre választ adni.
1: Voltál már itt a stúdióban, akkor még úgy beszélgettünk, hogy alakul, dolgoznak az emberek, hamarosan be is indítjuk, hát az a hamarosan az elérkezik, viszont itt vannak olyan dolgok, amelyek tényleg újdonságként hatnak, de mielőtt belevágnánk, hogy lesz, nézzük azt, hogy van, hiszen a témáról már beszélgettünk elég sokat, hogy változni fog, mert változtatni kell. Vannak itt uniós elvárások is, és egyáltalán a hulladék gazdálkodás is egy teljesen más szintre kellett lépjen, ahhoz képest mi volt, nem tudom, régebb.
2: Így van. Jelen pillanatban még nincsen elindulva úgymond az a rendszer, amit úgymond kötelezővé tettek 2021. augusztusában. Ugyanis 2021. augusztusában állították, mondjam így, egy picit fejre ezt az egész hulladéggazdálkodásos történetet, ugyanis akkor vezetődött be az, hogy attól arrafele kötelező bevezetni az annyit fizetsz, amennyit eldobsz elvet. Addig csak ilyen ajánlásként, javaslatként volt a törvénybe, hogy ha egy mód van rá, akkor bevezethetitek, de 2021. augusztusában megjelent a 92. sürgősségi kormányrendelet, és azt mondta, hogy puf, ettől arrafele be kell ezt vezetni.
1: Mennyi időt hagytak el?
2: Nem volt erre, akkor onnantól kezdve el kellett indítani ennek bevezetését. Na már most Hargita megyébe egyedül, ahol az EcoCheek szolgáltat, ott lehet azt mondani, azt ez Csík térségnek egy része, hogy jó, rosszul, de nagyjából sikerült ezt nekik bevezetni. A vegye többi részén ez körülbelül egy olyan a 67 önkormányzatból egy olyan 20 önkormányzatot, most 21-2 önkormányzatot érint, és a többi 40, akárhány önkormányzatnál ez nem történt meg. Ugyanis ezt ki kell mondani, a szolgáltatók is, és mindenki azt várta, hogy akkor ne ők vigyék el úgymond a balhét, hanem majd az új megyei rendszer, amikor, mert akkor is várható volt, hogy majd egyszer el fog indulni a megyei rendszer, és akkor majd a megyei rendszer bevezetésével, akkor majd ez megtörténik, ez a váltás, és akkor történik meg az, hogy az emberek szembesülnek azzal, hogy mit jelent tulajdonképpen ez az új rendszer számukra. Úgyhogy jelen pillanatban, mondom, még azon a térségen kívül a többi helyen nincsen bevezetve. Nagy többségében például úgy van, hogy az önkormányzat gyűjti össze a pénzt
1: akár
2: az emberektől.
1: Akár egy közhasznú KFT-n keresztül adott esetben?
2: Nem, adóformájába, úgymond adónak nevezik, nem adó törvényesen, de mindegy, maradjunk az adónál, egy plusz adóformájába begyűjtik a hulladékdíjat, és az önkormányzat köt szerződést az illető szolgáltatóval, és ebből a begyűjtött adóból fizeti ki. És itt 12 hónapra van kiszámolva, hogy mennyibe kerül ez az összeg, és azt gyűjtik be egyszeri, úgymond alkalommal, és ebből gazdálkodnak az önkormányzatok, és fizetik a cég fele. És itt is perfős, úgymond számítások vannak, hogy kiszámolják, hogy az egyfősök akkor adóban mennyit kell fizessenek, kétfős háztartások mennyit, három és négy és így tovább mennyit kell fizessenek. Viszont itt az emberek nem találkoznak úgymond külön, nem találkoztak, úgy nem követték annyira, hogy a szomszédi az hogy van, mennyi, mint van. Úgyhogy most nálunk, amikor megjelent az árazás, akkor szembesültek azzal, hogy tulajdonképpen mit jelent az, hogyha egy fős háztartásban él, két fősbe, három fős vagy négy fősbe, mert most konkrétan a szemük előtt látták, hogy 1, 2, 3, 4 és hogy az mit jelent. Eddig úgy tudták, hogy a szomszéd az adóba ő is befizeti az övét, de hogy mennyit, most páran persze van kivétel, akik megbeszélték, de összességében nem is. Most ez is egy picit, úgymond így kicsit sokkot okozott az emberekbe. Úgyhogy jelen pillanatban...
1: Ezt akarom, egyezzünk meg, hogy ez, ami még érvényben van, talán.
2: Igen.
1: Ez nem feltétlenül egy igazságos rendszer.
2: Nem, így van, nem. És ezt,
1: mert...
2: és ezt akarja szolgálni, az annyit fizetés, amennyit eldobsz el. Csak itt van egy kicsi probléma ezzel még. Én például nagyon jónak tartom ezt az elvet, és támogatom is, hogy egy ilyen elvet be lehessen vezetni.
1: A gyakorlatba ültetése
2: viszont a gyakorlatba
1: okoz?
2: Ültetésnél úgy gondolom, hogy egy picit a szekér a lovakat megkerülte, ugyanis Románia, tehát itt nem csak Hargita, mert egész Románia társadalma még nincsen felkészülve erre a rendszerre. Mert itt ez a rendszer csak akkor tud normálisan működni, hogyha az embereknek már úgymond a hulladékgazdálkodási szokásai, azok a jelenlegitől eltérők, úgymond fejlődtek, és nem azt fogják keresni, amikor bevezetsz egy ilyen rendszert, hogy hogy verd át a rendszert.
1: Ez mit
2: hogy
1: jelent? Szelektív hulladékgyűjtésre gondolsz? Vagy is?
2: Nem feltétlenül. Elmondom, hogy mi az egyik legnagyobb probléma ezzel a rendszerrel, hogyha tényleg a legigazságosabban akarjuk bevezetni. Mert a legigazságosabb abban való bevezetés az azt jelenti, hogy minden egyes háztartásnál minden típusú hulladékot, amit a kapu elé kitett, azt
1: annak megfelelően
2: fizetsz. Térfogat alapú, azt megnézzük, hogy hány zsákot vagy kukát húzott ki, hány literes, annak megvan az ára, és azt akkor annak fényében, hogy ő mennyit tett ki a kapu elé fizet, vagy akár lehet kilóra, megméret hány kiló, és akkor az alapján fizetsz, és ez a legigazságosabb. Mert tudod, hogyha én kiraktam 4 zsákot szelektívre, és 2 háztartás, itt mindeniknek megvan az ára, beszorozzák, és én ennyit fizetek. Igen, ám csak itt jön be, amit mondtam, hogy a társadalom szerintem nincsen. És
1: miért?
2: Nem csak
1: most hogy csinálja?
2: Nincs felkészülve erre, mert amely pillanattól kezdve így vezeted ezt be, azoknak a mennyiségeknek, amiről én beszélek, nagy valószínűséggel fele nem fog kikerülni a kapu elé. Valahova meg fogja oldani. Okosba, ahogy szokták mi felénk mondani, és az a kuka úgymond nem lesz kiürítve, hanem valahol megjelenik. Ez patakpartok, erdőszélek.
1: De várj, ez illegális.
2: Természetesen.
1: Jegyezzük meg gyorsan, az illegális.
2: Természetesen illegális, csak azt mutatja a tendencia, hogy az emberek kihasználják. Természetesen tisztelet a kivétel, mindig ezt tegyük hozzá, nem az egész társadalmat kell így elítélni, de az a baj, hogy elég nagy számban vannak azok, akik nem tartják ezt tiszteletben, és biza-biza megtöltik a patakmedreket és az erdőszélek, úgyhogy ezt is számításba kell venni. Annak ellenére teszik ezt, hogy jelen pillanatban teljesen mindegy, hogy hányszor húzza ki a kukáját, és mekkora kukát húz ki, mert elviszik a hulladékot.
1: Ugyanannyi.
2: Annak ellenére úgyis az erdőmező az hulladékkal van tele. Mondok egy személyes példát. 2018-ban talán Boldogfalván dolgoztam, és jelezték, hogy a kénosítetőnél hogy egy illegális hulladékkupac van. Alpogánstól úrral kimentünk, nézzük meg, hogy ott mi van, hogy van, hogy tudjunk megszervezni az eltüntetését onnan, és kicsit átnéztük a hulladékot, hogy mi
1: kicsi
2: van.
1: Sherlock Holmes.
2: Egy kicsit, igen. És biza-biza találtunk számlát benne. És a számla...
1: Névvel, címmel,
2: és a számla hova valósi volt? Homorod Karácsonyfalvi. Na most Homorod Karácsonyfalváról valaki képes volt a kénosi tetőre elvinni
1: lehet a hulladékát. Erre jár, csak vagy megyünk arra, hát vigyük a szemetet.
2: Nem, ebben sok minden hulladék benne volt, hogy azt onnan kellett hozzá, egy háztartásba kellett hozzá.
1: Értem, csak úgy van, hogy Homorod, mit tudom én, ott lakik, úgyis menjünk arra felett, akkor vigyük a szemetet, ott valahol kipakoljuk, gondolom.
2: Hát jó, de a kapu elől elviszik. Tehát teljesen mindegy, hogy mennyit teszel.
1: Jó, csak ezért nem fizet, illetve többet, ha elkapják.
2: Igen, hogyha elkapják. Na, és kihasználják az emberek, ezt mondom, és ez számomra érezhetetlen volt, hogy amikor a kapuja előről elviszi, ő úgyis elmegy és az erdő szélére dobja ezt el. Na most gondoljunk bele, hogy amelyik pesztő kezdve, már nem mindegy, hogy mennyit teszel ki, mert a zsebedre nem mindegy. Attól a pesztő kezdve hányan lesznek olyanok, akik megfogják és azt mondják, hogy nem tesszük oda ki, hanem elmegyünk és az erdő szélére eldobjuk. Mert kihasználva azt, hogy a környezetőrségnek nincs akkora kapacitása, hogy az egész megye területén jelen legyen. Nem fogja tudni, nincsen annyi vadkamera, ha egyre több vadkamera van, de nincs
1: annyi. Polgárőrség jobban fog figyelni a kamerákat, ami azért be vannak kamerázva a településeink többsége.
2: Igen, hát csak ahhoz létre kell hozni polgárőrséget, vagy helyi rendőrséget.
1: Mondjuk Zetelakán van.
2: Zetelakán van, így van. Nagyon ügyesen a polgárőrséget megszervezték, de például akár helyi rendőrséget is, ahol nem szerveződik meg, az önkormányzat meg tudja szervezni. Igen ám, de annak fizetést kell adni, ami a helyi költségvetésből adódik, ez a többletköltség, az pedig honnan jön be a helyi költségvetésbe a pénz? Hát az emberektől adó formájában. Úgyhogy visszatértünk oda, hogy szintén az emberekkel meg úgymond finanszírozzák azt, hogy azok az emberek, akik nem megfelelően úgymond kezelik a hulladékot és kihordják a természetbe, azok úgymond kérdőre legyenek vonva.
1: Mielőtt belevágunk és megpróbáljuk felvázolni, hogy mire számíthatunk december 1-től, azért előtte még beszéljünk arról, mert te is szembesültél, van egyféle elégedetlenség vagy panasz, ami, hogyha a drágulást nézzük, az még talán úgy érthető is. De amikor tényleg azt mondja, hogy hát, akkor tényleg elviszem a szemetemet illegálisan máshova, mert nem akarok annyit fizetni, itt már azért nincs megalapozva, jogosan megindokolva, hogy te miért nem akarsz annyit fizetni, amennyit. Tehát itt nem biztos, hogy minden elégedetlenség mögött igazságosság van, ugye? Na, te szembesültél kérdésekkel, stb. Nem tetszik. Persze, hogy nem tetszik, hogy többet kell fizetni.
2: Nem is az a legnagyobb problémájuk az emberek. Természetesen ott, ahol úgymond duplájára emelkedik a hulladékgazdálkodásnak az értéke. De itt tudunk példákkal beszélni, és aztán, hogyha szükséges, akkor ki is térhetünk rá, mert most már konkrét számok vannak, hogy kinek mennyibe fog kerülni, és nagyon könnyen össze tudjuk hasonlítani azzal, ami most jelen pillanatban van. Viszont visszatérve, sokszor nem is inkább az a problémájuk az embereknek, hogy drágul vagy nem drágul, mert sajnos lassan kezdenek hozzászokni, hogy most már minden drágul.
1: Végül is.
2: Mert ha körbenézünk tényleg, hanem inkább az, hogy ott látják az egyenlőtlenséget, hogy mindenki egyforma űrmértékű kukát kap. Azaz az egyfős háztartás is ugyanakkor a kukát kap, mint amekkorát a négyfős háztartás.
1: De miért?
2: És eddig meg voltak szokva, hogy mondjuk nem tudták, hogy mekkora kukája van a szomszédnak, mert nem figyelték eddig. Tehát ide nem figyelték. Tehát mondok ide is gyorsan egy példát, egy zárójelbe, de remélem nem haragszik meg apósom, ők ketten élnek, neki 240 literes kukájuk van. Mellett alatta a testvére él egyedül, neki is 240 literes kukája van, és perfőre fizetik a hulladék elszállítást, és mind a két család ugyanúgy 240 literes, miközben a falu másik felébe van olyan is, akinek 120 literes kukája van, de hárman vannak. Na, úgyhogy jelen pillanatban is fennáll ez a történet, csak mint említettem, eddig az emberek nem látták, mert nem foglalkoztak azzal, hogy a szomszéd, mikor bemegy az adóosztára, akkor hogy hívják, mekkora össze, mennyit fizet. Itt viszont szembesültek ezzel, hogy egyfős, kétfős, három, négy is, ezek mekkora értékek. És igen, hogy miért van az, hogy ugyanakkor a kukát kapnak. Tehát hogy mondjam, mi se a holdról jöttünk, és tudjuk jól, hogy az lett volna a legesleg igazságosabb a térfogat alapú hulladékgyűjtésnél, hogy a különböző méretű háztartások, különböző méretű kukákat
1: annak
2: kapjanak.
1: Megfelelő.
2: Annak méretű. Megfelelő. Mert megvan, vannak számok, ezek konkrét hivatalos számok, hogy egy lakós háztartás mennyi hulladékot termel, két lakós mennyi hulladékot. Mert ez is itt is meg kell jegyezni, nagyon fontos, hogy nem úgy kell kiszámolni például egy hulladék termelést, hogy az egyfőst beszorzom négyes, akkor megkapom a négyfős háztartásnak a hulladék mennyiségét, hanem az egyfős háztartás az általában legtöbb esetben, mert van kivétel, mint mindig, de most nem tudsz mindent patika mérlegre tenni, sajnos. Viszont általában az egyfős háztartások idősebb generációt úgymond képviselnek. Azaz már a nyugdíjasok, egyedül maradott a közvegyek vannak, és nekik a hulladék termelési szokásuk úgymond jóval alacsonyabb mennyiség szempontjából, jóval alacsonyabb, mint akár egy négyfős háztartásnál. És ez érvényes a vegyes hulladékra is, és érvényes a szelektíven gyűjtött hulladékra is. Most gondolj el, bemész egy nyugdíjas, ma bemegy a Kauflandba, nem fog annyi mindent összevásárolni, mint akár én.
1: Na, akár egy 20 éves egyedül.
2: Pontosan, pontosan. És ezért van az, hogy nem pont úgymond így szorozzuk az egyfőt 2-3-4-jel, hanem itt megvannak azok a differenciáltak, amikkel ezt kell kezelni. És visszatérve a kukák méretére. Igen, mi gondolkodtunk ebben, hogy akkor mondjuk azt, hogy az egyfősnél mondjuk legyen 50 literes kuka, a kétfősnél 60 vagy 80 literes, ez ugye 5 évek változó, de ki lehetett volna hozni, ha mondjuk a háromfősnél 120 literes, akkor a négyfős attól főfele 240. Most mondok ilyen példákat, hogy így elgondolkodtunk mi is. Csak amikor kezdtük összeszedni az adatokat, mi annak idején, mikor a tenderfüzetet állítottuk össze, kezdtük összeszedni az adatokat, statisztikai hivataltól, lakosságnyilvántartó hivatal, helyi önkormányzatok, akkor azt vettük észre, hogy a szolgáltatók, megmondtuk a szolgáltatót, ti szolgáltatok, most nektek kell legyen a legpontosabb adatotok. Na igen, ám, de amikor összehasonlítottuk a begyűjtött adatokat, olyan eltérések voltak, olyan kilengések két különböző intézménynek az adatai között, hogy amikor megnéztük, akkor azt mondtuk, hogy hát gyerekek, itt azt kockáztatjuk, hogyha mi azt mondjuk, mert akkor megmondjuk, hogy ennyi darab 50 literes kell, mert a közbeszerzésnél meg kell mond pontosan,
1: miből, mennyi?
2: Miből mennyit. Mert hanem megóvja a cég, és kötelez téged az óvásokat elbíráló hatóság, vagy a táblabíróság, ha addig viszed, hogy igenis add meg pontosan, mert akkor lehet két versenyfelet összehasonlítani, hogyha mind a kettő ugyanazokkal a számokkal dolgozik. És ha te nem adod meg, hanem azt mondod, hogy találomra hozzatok, akkor az úgy nem jó, meg kell adni pontosan. De igen ám, de mi, ha megadtuk volna azt, hogy 50 literesből ennyi darab kell, 80 literesből annyi, 120-asból annyi, 240-esből annyi, és a végén, amikor a szerződéseket kezdik kötni, és osszák ki a kukákat, kiderül, az én becslésem szerint úgy 74 ezer kukát kell kiszórjon a szolgáltató, jelen pillanatban Hargita megyébe. Ebből az én becslésem szerint olyan az eltérés, ami lehetett volna, az olyan 2000-től felfele. Ez azt jelenti, hogy több mint 2000 háztartás nem kapott volna edényzetet, mert nem megfelelő, úgymond méretű edényzetet hoz a szolgáltató. Annak nem tudta volna az úgymond szolgáltatás indulásáig megkapni ezeket. Mármint az edényzeteket, beszerezni ezeket,
1: megvásárolni.
2: Így van. És ott maradt volna több mint 2000 háztartás szolgáltatás nélkül. Na akkor néztünk volna meg egy úgymond társadalmi elégedetlenséget, amikor ott hagysz ennyi ember szolgáltatás nélkül. Úgyhogy ekkor néztük azt meg, hogy melyik az a méret, amely nagyjából kiszolgál szinte minden típusú lakosságszámú háztartást. És akkor ezért döntöttünk úgy, hogy a 120 literes kukába beleférnek, persze az egyfős is simá, 2-3, és belefér a négyfős háztartás is, egy ürítése is. Ez egy nagyon fontos dolog, amit a lakók úgymond magájukévá kell tegyenek, és el kell gondolkozzanak azon, hogy eddig én kiraktam négyszer a 120 literes vagy 240-es kukámat, de tulajdonképpen nem szedtem rendesen szét, és azért gyűlt ennyi össze. Mert ha megnézed, készített 2024 júniusa óta, mióta elindult Gyergyó Remete, a Remete egy lerakó, azóta ötször készítettettünk hulladék összetételmérést. Törvény is kötelezi a céget, és odafigyeltünk mi is erre, hogy nem csak a szolgáltató, hanem
1: miből
2: tőlünk is.
1: Gyűlik össze?
2: Pontosan. És az jött ki ebből a hulladék összetételmérésből, hogy a hulladéknak, az emberektől begyűjtött hulladéknak olyan 33,6%-a az, ami úgymond a fekete 120 literes kukába kellene kerüljön. Úgyhogy ha megnézed, hogy te hogy szelektáltál eddig, akkor kiderül, hogy éppen annyira nem. Plusz a másik alapadat. Mindenki meg van győződve, hogy nagyon szelektíven gyűjt otthon. Mindenki. A tévedés ott van, hogy a nagy volumenű szelektív hulladékokat, így van például a nagy dobozos kartont, azt elment és bedobta a kartonba minden, de már az apróbb kicsi papírt, vagy az apróbb kicsi műanyagot is, ami van a csomagolásokat, hát azért hagyjuk a vegyes kukába. Plusz nem beszélve arról, hogy ez a hulladék összetétel mérés, ez kihozta azt, hogy városi környezetben a beérkezett hulladéknak 48%-a, ami a vegyes kukába van, 48%-a biológiailag, biológiailag lebomló. Hát ezek az étel maradékok, úgymond krumplihéj, banánhéj, ezek a hulladékok. Plusz emellett a vidéki környezetben még meglepőbb, ott 52% a biológiailag lebomló hulladék.
1: Csongi, nagyon fogy az időnk. Mielőtt a kérdésekre, hogy gyors kérdés, gyors válasz a témában vagy, de előtte tényleg, ha tudod tömören, mennyire igazságos ez a mostani új rendszer, amit december 1-től vezetnek be?
2: Nem annyira, amennyire szeretném én is. Személy szerint, de elmondtam, hogy miért. Azért, mert muszáj, és itt muszáj egy picit ezt hosszabban kibeszéljük. Következő, mert mi van? Jelen pillanatban meg kellett határoznunk nekünk úgymond csomagokat. Egyfős háztartás, kétfős háztartás, három és négy és annál fennébb levő háztartásokra hulladék csomagokat. Miért kellett? Pontosan azért, amit az elején mondtam, hogy ha én azt csinálom, hogy mindig csak az ürités számot számolom, és nem teszek semmilyen úgymond alapdíjat, akkor az embereknek jó százaléka nem fogja kitenni a hulladékot, az erdő megtelik. És itt jött be az a gondolat, hogy készítsünk egy alapdíjat, amiben benne vannak bizonyos típusú hulladékaknak az ürítései és kezelései, hogy az emberbe az legyen meg, hogyha én már kifizettem, akkor már nincs értelme elvigyem a mezőre, hanem használjam ki azokat az edényzeteket, amiket rendelkezésemre bocsájtottak. És ezért van az, hogy az alapdíjba benne van, én csak úgy hívom, hogy rendszer hozzáférési díj. Ebbe benne vannak, hogy az autó elmegy a kapum előtt. És ezt per főre számoltuk. És itt van a nagy eltérés, hogy az alapdíjba nem csak a 120 literes kuka ürítése van, hanem van, mert három komponensből áll, és az egyik komponens az az, hogy az autó el kell menjen, én, mint egyén, hogy hozzaférjek ahhoz a rendszerhez, hogy az autó elmegy és összeszedi tőlem a hulladékot. Ez ezért van per főre számítva. Van a másik komponens, az adott háztartásnak, hogy egyfős, kétfős, három vagy négyfős háztartás, megvan a gyűjtési szokásaik, erre országos számadat van, hogy hogyan vannak ezekre a hulladék, úgymond szelektíven gyűjtött hulladéknak a kezelése. Mert annak van gyergyóremetére, amikor a szelektíven került hulladék bekerül, akkor az keresztül kell menjen egy kezelésen, azaz egy válogató soron, annak megvan az értéke.
1: A hogy feldolgozási mennyibe... folyamatnak ugye részeként.
2: Pontosan. Mi beletettük az összes a megyébe összegyűjthető szelektív hulladéknak a mennyiségét ebbe az alapdíjba, annak a költségét, a mennyiségnek a költségét az alapdíjba, háztartásokra lebontva, hogy az egyfősnek ez mit jelent, kétfősnek, vagy a háromfősnek mit jelent, azért, hogy ha már az alapdíjba benne van a szelektíven gyűjtött hulladéknak a díja, akkor az ember megint ne vigye ki a mezőre, hanem tegye bele, mert ott van, nyugodtan beleteheted a zsákba, mert az már ki van fizetve. És pontosan itt jött a másik, hogy beletettünk egy darab, ez a harmadik komponens, egyetlen egy darab megvan, hogy annak mennyi, ez háztartástól független, hogy egy 120 literes kukának mennyi az ürítési díja. És itt beletettük ezt a díjat a kétfős háztartásoktól felfele, egy egész kukának az értékét, ez 8-71 bani. És az egyfősöknél hagytunk csak fél kuka árat, azért, mert nem fogják megtölteni. Én értem, fel vannak a négyfősök káborodva, hogy de igen, de ugyanaz van. De értsék meg, nem mondom azt, hogy nem lesz egy-kettő olyan egyfős háztartás, aki dugig fogja nyomni a 120 literes kukát, de a zöme nem fogja, hanem csak amennyit termel, annyit fog beletenni. Plusz nagyon fontos azt is elmondani, hogy a begyűjtő személyzet, és mi is a fejlesztési társulástól fél éven keresztül figyelni fogjuk, hogy a háztartásoknál milyenek a hulladék úgymond gyűjtési, szelektálási szokások, és azokban a háztartásokban, ahol nem szelektálnak megfelelően, felszólítjuk őket egy fél évig, hogy figyeljetek oda, mert és ezért fontos, hogy csippes kukáink vannak, csippes zsákok, hogy be tudjuk azonosítani, hogy melyek azok a háztartások, amelyek nem megfelelően gyűjtenek. És akkor el fogjuk magyarázni nekik fél évig, egy ilyen türelmi idő lesz, hogy légy szíves, szedd jobban szét, mert nézd meg, ezt is ott hagytad, azt is, amazt is. És fél év után, Vagy lehet, hogyha látjuk, hogy nagyon nagy az úgymond szükség arra, hogy még ösztönözzük őket, akkor lehet, hogy egy évig is kitoljuk. Meglátjuk ez a fél év után, meglátjuk, amikor vonalat húzunk, hogy hogy lesz. És de utána viszont a törvény előírja, hogy ha valaki nem szelektíven gyűjt, akkor az önkormányzat el kell fogadjon egy tanácshatározatot, amivel kétszeres árat fognak neki kiszámlázni. Úgyhogy az, aki nem szedi szét, és egy fős és 120 literes kukát megtölti, mert nem gyűjt szelektíven, az dupla árat fog majd fizetni.
1: Mondtad, nem annyira igazságos, mint szeretnétek. Mennyi idő kell, hogy ezt optimizáljátok? Tökéletes sosem lesz, ezt tudjuk, de hogy minél közelebb kerüljön ahhoz. Egy év?
2: Nekünk most a legfontosabb az első esztendő. Az első esztendőben fogjuk látni nagyon pontosan, hogy hány darab, milyen típusú háztartás, és hány fős háztartásból hány darab van. És akkor ehhez képest majd újra kell számoljuk, hogy azok a begyűjt hulladékokat is, és a hulladékgyűjtési szokásokat is figyelembe véve, egy év után így is úgyis az árakat újra számoljuk. Itt persze bejön a kérdés, hogy mi lenne akkor, hogyha ez az újra számolás után, akkor például az egyfősöknek az 50 literes kukát adnánk, hogy akkor ne legyen mégse a 120-as, mint a
1: azt lehet
2: főzőknek.
1: Majd időközben cserélni?
2: Egy év után én azt mondom, hogy meg kell nézzük a számokat, hogy hogy van, mert itt egy olyan kérdés is fel fog merülni, hogy ki fogja annak az új kukának a megvásárlását és a felcsippelését fizetni.
1: Ja. Az nem csak úgy, hogy megveszem,
2: nem csak
1: az
2: úgy, hogy megveszem az üzletbe, hanem olyan kuka kell legyen, amit lehet csippelni. Mondjuk az új átlag új műanyag kukákat fel lehet, hogy ilyen szempontból nincs gond, de ki fogja azt finanszírozni. Én abban látnék egy megoldást, és az akkor egy hosszú távú megoldás, Hargit a megyeieknek és ebben a megyei önkormányzat és a fejlesztési társulás közösen tud lépni, hogyha lesz, mert lesznek pályázati kiírások. Ha lesznek pályázati kiírások, lepályázunk kukákat, és azokat akkor ingyenesen szétosztunk.

0: szolgáltató, amelybe ezt a biológiailag lebomló, a, úgymond a hulladékot abba tárolhatja, komposztálja, és azt a komposztot majd virágányástól a gyepre földként szét tudja szórni. Emellett fog kapni 120 literes kukát, és emellett fog kapni havonta egy papírkartonnak zsákot és egy műanyag fémnek zsákot. De egyszerre a szolgáltató ezeket a zsákokat egy évre ki fogja osztani. Mert lehet, hogy neki lesz olyan hónapja, amikor csak félig töltené meg, és akkor nincs értelme, kitegye. És lesz olyan hónapja, hogy lehet, hogy 3 zsákra van szüksége, de akkor az előző hónapokból, amit megspórolt, akkor azt nyugodtan kiteheti, mert az rendszerhez tartozó szelektív zsákokat, és itt feljön a figyelmet, hogy csak a rendszerhez tartozó szelektív zsákokat fogja a szolgáltató elszállítani, elvinni. És ezeket kapja a háztartás. Itt a gyűjtési sűrűség, ez majd lesz gyűjtési naptár, és a szolgáltató ki fogja közölni, de azt kell tudni, hogy a fekete 120 literes kukának a kihúzására havonta 2-szer van lehetőség. Neki az alapdíjában egy benne van, a másodikat, ha nem töltötte meg, nem kötelező kihúzza. De ha kihúzta, akkor erre még rájön 8-71 bani. De hogyha neki az első héten nem lette le, nincs amiért kihúzza, hanem várja meg, amikor a harmadik héten jön az autó megint, és úgy húzza ki. Ezzel szemben városon fognak kapni a komposztáló edényzet helyett biológiailag lebomló hulladéknak kukát, 25 literes kukát, és azt 4-szer viszi el egy hónapba a szolgáltató, ez benne van az alapdíjban, nem kell többletet fizetni, ezt minden héten kijön és elviszi. Emellett a fekete 120-as kukához is 4-szer fog kimenni városon az autó, de csak akkor húzzák ki, ismétlen mindig, hogy csak akkor húzzák ki a 120-as kukát, ha megtelik. Ha nem telik, meg ne húzzák ki, mert a rendszer nem tudja megkülönböztetni, hogy félig van, vagy tele van, és akkor, hogy még egy üritésre lesz szükség egy 2 hét múlva, vagy egy hét múlva, akkor az többlet díjat jelent.
1: Nincs időnk a kérdésekre, de adjuk meg a lehetőséget, ha bárki szeretne informálni, még vélemények is vannak, azon gondolkodtak, hogy bizonyos társadalmi rétegek nem fognak fizetni, nem utalok arra, hogy melyek azok, de ahol 5-10 gyermek, stb.
0: Igen, helyi önkormányzatokkal egyeztettünk erről, helyileg, lokálisan mindenütt igyekszünk megkeresni a megoldást.
1: Egyáltalán nem értünk egyet, Kertvárosban miért drágább, mint vidéken?
0: Azért, mert biológiailag lebomló hulladékot is elszállítunk, miközben vidéken otthon a kert végébe komposztál.
1: Jó, bárkinek van kérdése, hova forduljon, kitől kérdezzen, hol szerezhet információt? Ezt azért mindenképpen nem árt tudni. Biztos már most is vannak.
0: Igen, a szolgáltatóknak is vannak elérhetőségeik, de akár hozzánk is, adisimthr@gmail.com, erre az e-mail címre nyugodtan küldhetnek e-maileket, vagy pedig megpróbálhatnak nyugodtan, én most már fel vagyok készülve arra, hogyha akár a személyes Facebook profilomon is jönnek és írnak, akkor igyekszem minél gyorsabban válaszolni ezekre. Viszont másik felől, ami van, Bíró Barna Botond elnök úr, és köszönöm a segítségét ebbe az informálásba. Ő elindított egy ilyen kérdésekre választ adó videósorozatot, és hogyha követik a Facebook oldalát, akkor ott a legtöbb kérdése választ kapnak.
1: Erre most azt gondolom hangsúlyt tesztek, hogy informálni az embereket.
0: Igen, igen, falufórumokat is szervezünk. Például itt nagyon gyorsan elmondanám, ma 4 órától Székely-Muzsnába lesz falufórum, 6 órától Székely-Dersben, várunk mindenkit szeretettel. Holnap Bikafalván lesz 6 órától falufórum, ott is várunk mindenkit szeretettel, és Bögözbe 7 órától lesz a Kultúrotthonba, csütörtökön falufórum, oda is várunk mindenkit. Ahogy jönnek be az önkormányzatoktól az információk, hogy hol tartanak igényt ilyen falufórumokra, mi megyünk, és mindenütt élőbe próbáljuk az embereket tájékoztatni.
1: Látom, olyan kérdések is vannak, hogyha például 300-500 méterrel laksz attól a helytől, ahol elviszik a szemetet, mit ha húzogatod?
0: Igen, ezt arra kértük a lakókat, hogy jelezzék a helyi önkormányzat fele, hogyha ilyen utcák vannak, hogy eddig is onnan nem szállították el. Mikor ez összegyűlt, minden egyes önkormányzatnál a szolgáltató, a helyi önkormányzatnak a képviselői hosszan mennek ezeken az utcákon, és akár helyi tesztekkel, autókkal megnézik, hogy be lehet-e menni, vagy nem, és ennek fényében megpróbálják mindenütt a helyi sajátosságnak megfelelő megoldást megtalálni.
1: Nyilván itt emelkedik az üzemanyagára, valószínűleg, hogy sőt, nem valószínűleg, biztosan sajnos ez megérződik a szemét elszállítás díjában is. Ugye?
0: Egy évig nem emelünk díjat, ugyanis a törvény évente csak egyszer enged díj korrekcióra, úgyhogy egy évig ezekkel az árakkal fogunk menni, és azért el kell mondanom, hogy ahhoz képest, hogy ugye egy

0: pár helyen emelkedés van. Én azt látom, hogy Udvarhelyszéknek három önkormányzatát kivéve, Csíkszéken, ahol az Ekocsík szolgáltatott, ott ha, és ez nagyon fontos ki, ha megfelelően szétszedik a hulladékot, akkor nem lesz drágulás, hanem nagyjából ugyanazok az árak lesznek, ami jelen pillanatban van. Udvarhelyszéken van vagy három olyan önkormányzat is, ahol csökkenés lesz. Lásd, de ez is mindig ismétlem, ha szétszedik a hulladék. Ez nagyon fontos. Ha ugyanúgy gyűjtenek, ahogy eddig, akkor nem lesz. Például egy egész ötjek példát, hogy mondjak, Székelyudvarhely. Jelen pillanatban 30 lej per főt fizet mindenki. Ha megfelelően szétszedi a hulladékát, és megfelelően szelektál, akkor ki tud hozni 26 lejt.
1: Akár kevesebbet is fizessen? Jelen állás szerint. Mert nyilván, amikor jön az üzemanyagár, az új szerződés.
0: A legfontosabb az, hogy szedje szét a hulladékát.
1: Hogy látod, akár egy év múlva el tudunk jutni oda, hogy a díjszabás az méltányos legyen, kivitelezhető?
0: Én azt látom, hogy technikai akadálya az úgymond nem tud lenni, max annyi, hogy mondom, hogy majd ki fogja finanszírozni az új kukáknak a dolgát. Ebben az esetben. A másik pedig az emberi tényező, hogy el tudunk-e tekinteni alapdíjtól, és ténylegesen mindenkit, és én itt vagyok szkeptikus. Én itt vagyok szkeptikus, hogy az emberi tényező nem fog változni egy év múlva se, és nem tudunk eltekinteni az alapdíjtól, és áttérni arra, hogy amit kihúztál, csak azt fizes, mert meg fog telni az erdőmező.
1: Most van elég dolgotok, szórni az információt, megmagyarázni az embereknek, hogy mi miért és hogyan van. December 1-én, ha minden jól megy, ha Romániában jönünk, ha valamit elindítanak, nem biztos, hogy másnap is működni fog, de reméljük, hogy igen. Mikor tudsz jönni konkrétumokkal, újdonságokkal, tanulságokkal, új infokkal ezzel kapcsolatban? Január, február, vagy tényleg ki kell most egy év?
0: Nem mondok egy évet, de azért egy fél évet szerintem kell várni ahhoz, hogy lássuk. A beszoktatási idő, amit erre szánunk, az, hogyha eltelik az a fél év, akkor utána szerintem már fogunk látni egy irányt.
1: De azért remélem, hogyha szükséges, és lehet, hogy szükséges lesz még azért a fél év letelte előtt még bejönni és elmagyarázni olyan
0: nagyon
1: dolgokat.
0: Nagyon szívesen, hogyha igény van rá, én többször is, ha kell, naponta többször, nincs ezzel probléma.
1: És reméljük, hogy az emberek nem állnak itt ostorra, hogy na, akkor ostor, te vagy a hibás, miattad kell. Nem miattad kell.
0: Nem, azt azért kell tudni, hogy ez törvénykezés, Európai Uniós és romániai törvénykezés, amit be kell vezetni. Nem, és mindig el szoktam mondani, hogy ha ránk bízták volna a törvénymentesen, rám és a kollégáimra, hogy akkor hogy vezessük be, sokkal jobbat tudnánk. De a törvényi keretek között próbáljuk meghozni a legjobban.
1: Lehetett volna ezt jobban is csinálni, de hát ebben az országban élünk, és ez lefoglalja minden időnket, ahogy szokta mondani egy bukaresti műsorvezető. Jó, remélem még találkozunk, és remélem, hogy az emberek is megértik, és amit a legjobban remélek, hogy eljutunk oda, hogy tényleg annyit fizessünk, amennyit szemetelünk, mert ez lenne a legigazságosabb.
0: Én is ebben bízom, és ezen vagyunk.
1: Inca Csongor, köszönöm a beszélgetést.
0: Én köszönöm szépen a lehetőséget.
2: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazott. I like music. Star
3: reklám. Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, A Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani. Utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
6: Hívd minket a 0745 098

Jason Derulo és Kodak Black, Sliding. Most, amikor 4 perc választ el 11 órától, ami annyit jelent, hogy elérkezett a mai Wecker vége. A búcsójának mindenképpen itt a helye. Köszönöm a figyelmet, ha minden jól megy, holnap reggel már 6-kor találkozhatunk, addig is Szász Csaba. Kívánja a legjobbakat. Ciao.

0: Megkezdődik a próbafűtés. Veszett marhákat találtak. Kikapott a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Veszettséget mutatta ki két szarvasmarhánál Csíkszent Tamáson. A Hargita megyei állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági igazgatóság szerint a település határában legeltetett állatok agresszívvé és támadóvá váltak, majd elpusztultak. Az állatokkal kapcsolatba került személyeket orvosi vizsgálatra irányították, a tetemeket pedig elásták. Hargita megyében több mint 10 éve nem jegyeztek veszettséget. A fertőzés forrása egyelőre nem ismert, de a szakemberek szerint valószínűleg veszett róka haraphatta meg a két szarvasmarhát. Fekete öltözékkel tiltakoztak tegnap a Hargita megyei diákok is az úgynevezett egyenruha törvény ellen. Az országos diákszervezetek felhívásához számos tanintézet csatlakozott, Székelyudvarhelyen olyan iskolában is mentek feketében diákok, ahol már jelenleg is van egyenruha. A szenátus már elfogadta a jogszabálytervezetet, amelynek véglegesítéséről a képviselőház dönt, miközben a tanügyminisztérium sem támogatja a kezdeményezést. A diákszervezetek azt kérik a képviselőktől, hogy ne szavazzák meg a tervezetet, és kifogásolják, hogy a jogszabály kidolgozása előtt nem kérték ki a diákok véleményét. Mától megkezdődik a próbafűtés a székelyudvarhelyi Urbana RT távhőrendszerére csatlakozott fogyasztók számára. A szolgáltató közleménye szerint ez az időszak csütörtökig tart. Az Urbana arra hívja fel a fogyasztók figyelmét, hogy ellenőrizzék a fűtőtestek és a belső fűtési rendszer állapotát, meghibásodás esetén pedig jelezzék azt a 0266 21 80 40-es telefonszámon hétköznap 7 és 15 óra között, illetve az office@urbanaodorhelyi.ro e-mail címen. Vereséget szenvedett a férfi kézilabda csapat. A másodosztályos bajnokság B csoportjának harmadik fordulójában a Csesziu Szucsáva fiók csapatát fogadta tegnap a VSK Székelyudvarhely, amely a találkozó első félidejének végén még egy góllal 15-14-re vezetett, de az összecsapást két góllal 33-31-re a vendégcsapat nyerte. Az udvarhelyiek legeredményesebb gólszerzője Mennyhárt Barna volt 7 találattal. A következő fordulóban Galacon lép pályára az együttes. Magyarország döntetlent játszott, Románia újabb vereséget szenvedett a labdarúgó nemzetek ligájában. A magyar válogatott Belfastban Észak-Írország ellen lépett pályára, a találkozó 0-0-ra végződött. Románia Bukarestben zárt kapuk mögött fogadta Bosznia-Hercegovinát. György Hágyi együttese az első 20 percben 2 gólt kapott, Bürlicsia szépítése után a félidő végén 1-3 volt az eredmény. A második félidőben még 1-1 gólt szereztek a csapatok, így a bosnyákok 4-2-es győzelmével ért véget a meccs. Magyarország pénteken Grúziát fogadja, Románia a tegnap a svédektől 3-1-re kikapó Lengyelország vendége lesz. Ma délelőtt napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, felmelegedés várható, a széljárás gyenge lesz, eső nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délelőtt és délben 18 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vádolunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Ilyen még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ringshow. Október 17-e, 18 óra. Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutyaledel kilogrammonként ára most mindössze 8,90 bani sáron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
4: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Közérdekű hirdetés következik.
5: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám. Ha október 3-án valami igazán különleges programra vágysz, akkor irány Telekfalva, ahol ezen a napon őszi díszbe öltöznek a porták, előkerülnek a tökök, és estére fellobban a lámpások fénye. Lesz tökfaragás, főzőverseny, gyerekprogramok, kézműves vásár, rajzfilmvetítés, retrobut, és még egy virtuális séta is vár. A színpadon Berecz András mesél, a budapesti Cimbali Band koncertezik, a nap végén pedig együtt gyújtjuk meg a töklámpásokat. A második Telekfalvi Tökfesztivál fővédnöke Kelemen Hunor, RMDS elnök, aki személyesen is ott lesz. Október 3-án szombaton Telekfalva lesz Székelyföld legtökösebb faluja. Ott a helyed!
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 10

0: 11 és 21 óra között, a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
1: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
2: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, Húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
3: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió.
5: You shot me so damn.

0: Megkezdődik a próbafűtés. Veszett marhákat találtak. Kikapott a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Veszettséget mutatta ki két szarvasmarhánál Csíkszenttamáson. A Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság szerint a település határában legeltetett állatok agresszívvé és támadóvá váltak, majd elpusztultak. Az állatokkal kapcsolatba került személyeket orvosi vizsgálatra irányították, a tetemeket pedig elásták. Hargita megyében több mint 10 éve nem jegyeztek veszettséget. A fertőzés forrása egyelőre nem ismert, de a szakemberek szerint valószínűleg veszett róka haraphatta meg a két szarvasmarhát. Fekete öltözékkel tiltakoztak tegnap a Hargita megyei diákok is az úgynevezett egyenruha törvény ellen. Az országos diákszervezetek felhívásához számos tanintézet csatlakozott, Székelyudvarhelyen olyan iskolában is mentek feketében diákok, ahol már jelenleg is van egyenruha. A szenátus már elfogadta a jogszabálytervezetet, amelynek véglegesítéséről a képviselőház dönt, miközben a tanügyminisztérium sem támogatja a kezdeményezést. A diákszervezetek azt kérik a képviselőktől, hogy ne szavazzák meg a tervezetet, és kifogásolják, hogy a jogszabály kidolgozása előtt nem kérték ki a diákok véleményét. Mától megkezdődik a próbafűtés a székelyudvarhelyi Urbana RT távhőrendszerére csatlakozott fogyasztók számára. A szolgáltató közleménye szerint ez az időszak csütörtökig tart. Az Urbana arra hívja fel a fogyasztók figyelmét, hogy ellenőrizzék a fűtőtestek és a belső fűtési rendszer állapotát, meghibásodás esetén pedig jelezzék azt a 0266 21 80 40-es telefonszámon hétköznap 7 és 15 óra között, illetve az office@urbanaodorhelyi.ro e-mail címen. Vereséget szenvedett a férfi kézilabda csapat. A másodosztályos bajnokság B csoportjának harmadik fordulójában a Csesziu Szucsáva Fiók csapatát fogadta tegnap a VSK Székelyudvarhely, amely a találkozó első félidejének végén még egy góllal 15-14-re vezetett, de az összecsapást két góllal 33-31-re a vendégcsapat nyerte. Az udvarhelyiek legeredményesebb gólszerzője Menyhárt Barna volt 7 találattal. A következő fordulóban Galacon lép pályára az együttes. Magyarország döntetlent játszott, Románia újabb vereséget szenvedett a labdarúgó nemzetek ligájában. A magyar válogatott Belfastban Észak-Írország ellen lépett pályára, a találkozó 0-0-ra végződött. Románia Bukarestben zárt kapuk mögött fogadta Bosznia-Hercegovinát. György Hágyi együttese az első 20 percben 2 gólt kapott, Bürlicsia szépítése után a félidő végén 1-3 volt az eredmény. A második félidőben még 1-1 gólt szereztek a csapatok, így a bosnyákok 4-2-es győzelmével ért véget a meccs. Magyarország pénteken Grúziát fogadja, Románia a tegnap a svédektől 3-1-re kikapó Lengyelország vendége lesz. Ma délelőtt napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, felmelegedés várható, a széljárás gyenge lesz, eső nem valószínű. A legmagasabb hőmérséklet értékek térségünkben ma délelőtt és délben 18 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749-101-817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758-22-88-30.
4: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: előnyös áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Egy nagy kedvenc, egy örökzöld sláger, Marky Mark felvétele. Fél egy lesz néhány másodperc múlva, elírta a hőmérő higanyszála 18 Celsius fokot Székely udvarhelyen, és szeptember utolsó előtti napjánál tartunk, az utolsó előtti sztártél utánjánál, ahol a legnagyobb slágerek fognak szólni változatosan. No stressz, ha a forgalomban vagytok, ha a munkahelyeteken, ha otthon, a lényeg az, hogy stresszmentes délutánunk legyen. A mikrofonnál 17 óráig Bedő Erika.

kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

0: paradicsom.
1: Huligánsz és a paradicsom Lotfi Begi remixével. Rózsaszín felhőn nem fekszünk, sőt még rózsaszín napszemüvegben sem, viszont Szent Mihály napja van, szokták mondani. Szeptember 29-e Mihály névnap, és a misiket, a misikéket köszöntjük. Ez a név, ez héber eredetű, jelentése az Istenhez hasonló. Azt írják, hogy kreatív, sokoldalú és találékony személy Misi. Ugyanakkor a teljesítés vágy és a függetlenség iránti vágy olyannyira erős benne, hogy sokszor nehezen kontrollálja. Amint akadályoztatva érzi magát, a kitűzött cél felé való haladásban feszült és türelmetlen lesz Mihály. Ilyenkor egy csapásra megváltozik, rossz kedvűvé és szarkasztikussá válhat, különösen azok irányában, akik közel állnak hozzá. Hát ennyit a Mihályokról, szokták becézni ugye Misi, Misike, Misu, még ilyet is hallottam. Boldog névnapot kívánunk, Isten éltesse sokáig a születésnaposokat is. Szeptember 29-én érkezik Dermot Kennedy felvétele.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Pizza?
5: Ham.
4: Burger?
5: Ham.
4: Napi menü?
5: Ham.
4: Girosz?
5: Ham.
4: Éhes vagy?
5: Ham. Kattalj rá a kajára!
6: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

Rehab felvétele még a hírek előtt. Sztár Rádió Facebook oldalán pörög tovább a játékunk. Kerek perec 100 hozzászólásunk van. Ne feledjétek, még most is írhattok kommenteket. Aztán szerintem a Sztár délután harmadik órájában fogok sorsolni, már csak azért is, hogy aki mozijegyet nyer, az tudja, hogy ma este 7:30-tól programot ne csináljon. Félrelépni szabad, magyar vígjáték. Ez az újdonság most Magyarországon, a vándormozi műsorán pedig Székelyföldön is. Székely udvarhelyen pedig már tegnap is láthattátok, ma pedig 17 órától, valamint este 7:30-tól vetít az Udvarhelyi Fiatal Fórum nagy termében, vagyis az UF-ban. Erre várnak mindenkit nagy szeretettel. A Vándor mozi oldalán, weboldalán még tudtok jegyet vásárolni. A helyszínen csupán 50 belépő lesz szabad, és nyilván érkezés sorrendjében fogják azt átadni, eladni. Azt mondják, az évtized legszexibb vígjátéka lesz, és már az. Akik látták, jó véleményt mondtak róla, jó sokat lehet rajta kacagni, és hát most nyerni is lehet nálunk 5 darab páros belépőt. A kérdésünk az, hogy mi tetszik a legjobban a magyar filmekben. Erre írjatok válaszokat, kommenteket, hozzászólásokat, és a 2 óra múlva lévő Sztár délutánban pedig kisorsolom ezeket az ingyen belépőket a ma esti mozizásra. Mert mozizni jó, és magyar filmet nézni még jobb. Jennifer Lopez van itt!

0: Megkezdődik a próbafűtés. Veszett marhákat találtak. Kikapott a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Veszettséget mutattak ki két szarvasmarhánál Csíkszent Tamáson. A Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság szerint a település határában legeltetett állatok agresszívvé és támadóvá váltak, majd elpusztultak. Az állatokkal kapcsolatba került személyeket orvosi vizsgálatra irányították, a tetemeket pedig elásták. Hargita megyében több mint 10 éve nem jegyeztek veszettséget. A fertőzés forrása egyelőre nem ismert, de a szakemberek szerint valószínűleg veszett róka haraphatta meg a két szarvasmarhát. Fekete öltözékkel tiltakoztak tegnap a Hargita megyei diákok is az úgynevezett egyenruha törvény ellen. Az országos diákszervezetek felhívásához számos tanintézet csatlakozott, Székelyudvarhelyen olyan iskolában is mentek feketében diákok, ahol már jelenleg is van egyenruha. A szenátus már elfogadta a jogszabálytervezetet, amelynek véglegesítéséről a képviselőház dönt, miközben a tanügyminisztérium sem támogatja a kezdeményezést. A diákszervezetek azt kérik a képviselőktől, hogy ne szavazzák meg a tervezetet, és kifogásolják, hogy a jogszabály kidolgozása előtt nem kérték ki a diákok véleményét. Mától megkezdődik a próbafűtés a székelyudvarhelyi Urbana RT távhőrendszerére csatlakozott fogyasztók számára. A szolgáltató közleménye szerint ez az időszak csütörtökig tart. Az Urbana arra hívja fel a fogyasztók figyelmét, hogy ellenőrizzék a fűtőtestek és a belső fűtési rendszer állapotát, meghibásodás esetén pedig jelezzék azt a 0266 21 80 40-es telefonszámon hétköznap 7 és 15 óra között, illetve az office@urbanaodorhelyi.ro e-mail címen. Vereséget szenvedett a férfi kézilabda csapat. A másodosztályos bajnokság B csoportjának harmadik fordulójában a Csesziu Szucsiava Fiók csapatát fogadta tegnap a VSK Székelyudvarhely, amely a találkozó első félidejének végén még egy góllal 15-14-re vezetett, de az összecsapást két góllal 33-31-re a vendégcsapat nyerte. Az udvarhelyiek legeredményesebb gólszerzője Mennyhárt Barna volt 7 találattal. A következő fordulóban Galacon lép pályára az együttes. Magyarország döntetlent játszott, Románia újabb vereséget szenvedett a labdarúgó nemzetek ligájában. A magyar válogatott Belfastban Észak-Írország ellen lépett pályára, a találkozó 0-0-ra végződött. Románia Bukarestben zárt kapuk mögött fogadta Bosznia-Hercegovinát. György Hágyi együttese az első 20 percben 2 gólt kapott, Bürlicsia szépítése után a félidő végén 1-3 volt az eredmény, a második félidőben még 1-1 gólt szereztek a csapatok, így a bosnyákok 4-2-es győzelmével ért véget a meccs. Magyarország pénteken Grúziát fogadja, Románia a tegnap a svédektől 3-1-re kikapó Lengyelország vendége lesz. Ma délelőtt napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, felmelegedés várható, a széljárás gyenge lesz, eső nem valószínű. A legmagasabb hőmérséklet értékek térségünkben ma délelőtt és délben 18 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Határidők, állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
4: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Ilyen még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi box gálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei Integrált Hulladék Gazdálkodási Társulás.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztárrádió.
7: Sztárrádió a legnagyobb slágerek változatosan szeptember 29-én is. Hangos egyébként a második Rákóczi Ferenc utca. Itt dolgozunk, itt van a stúdió, és hallom, hogy folynak a munkálatok, mert már tegnap a műszaki igazgatóság koordinálásával elkezdődött a második Rákóczi Ferenc utca. Malom utca körforgalom, illetve Csere utca körforgalom közti járda szakaszainak a javítása szerencsére végre, ugye nagyon sokan örülünk ennek. A munkálat nyilván a gyalogos forgalmat érinti csak, nem jár forgalom korlátozással. Úgyhogy ezek a járdák is szépülnek végre itt a szomszédban, a második Rákóczi Ferenc utcában. És szintén dolgozik a kivitelező a Betlen negyedi postahivatal előtti útszakaszon, ott aszfaltozási munkálatok zajlanak, és amennyiben minden az eltervezett ütem szerint halad, hát jövő héten ezt a részt már újra használatba veheti az autós forgalom. És ebből kifolyólag tettek közzé még egy közérdekű információt a közlekedést illetően, mármint a tömegközlekedést illetően is, úgyhogy hamarosan azt az infót is hozom. Itt van a Bad Boys Blue a 98-as évből.

Fekete vonat énekelt a város másik oldalán. Hát mi vagyunk itt, annak a felében, amikor a második Rákóczi Ferenc utcában zajlanak a járda munkálatok, és a másik felében, a város másik oldalán szintén dolgoznak, aszfaltozási munkálatok zajlanak a Bethlen negyedi postahivatal előtt. Ebből kifolyólag ugye az Urbana Transport is közzétette egy felhívást, hogy az utasokat értesíti, hogy a Bethlen negyedi postahivatal előtt zajló aszfaltozási munkálatok ideje alatt a városközpont irányából felfelé közlekedő járataik nem fogják érinteni a köztér, valamint a Dávid Ferenc téri megállókat. Úgyhogy ha valaki szeretne a Bethlen negyed e részére menni busszal, az most egyelőre ezekben a napokban nem fog tudni ott leszállni, de leszáll előtte vagy utána, vagy felsétál, mert nagyon szép idő van, ragyogó napsütés, 19 Celsius fok Székelyudvarhelyen. Örülhetünk annak, hogy ilyen kellemes, szép napsütéses utolsó napjai vannak, úgymond szeptembernek. Hozzuk a jó zenéket, a következő percekben is itt lesz Black Seagulls, aktív is énekel, valamint meghallgatjuk Kovács Nóri, Geszti Péter és Balkán Fanatik közös felvételét a Repülj Madár.

Balkán Fanáti, Geszti Péter és Kovács Nóri felvétele, hát ez volt a Repülj Madár. És mennyi madárka vidd a jó hírét annak, hogy elbontották a székelyudvarhelyi városközpontban álló egykori faházat, és nem fog eltűnni teljesen az információs pont. Hát ez a hír járja a hírportálokat, és ez a hír járja be a városlakók telefonját és laptopját, valamint számítógépét is, mert mindenhol erről lehet olvasni, de szerintem már hallhattátok itt a Sztár Rádióban, a Híradóban is, hogy kisebb, modernebb és személyzet nélkül működő létesítmény kerül majd a faházikó helyére. Tehát a munkálatokról beszélünk, amit Székelyudvarhely városa tett közzé, és ezek a munkálatok listája folyamatosan gyarapodik. Most a városközpontban is zajlanak ezek a tevékenységek. A turisták továbbra is majd hozzájuthatnak a városra és környékére vonatkozó hasznos információkhoz, csak egy picit másképp. Az új létesítmény kisebb helyet fog elfoglalni, modernebb lesz természetesen, most már 2026-ban nyilván, hogy modernebb lesz, és nem fog igényelni állandó személyzetet. A munkálatok pedig már a múlt héten zajlottak a városközpontban található területen, aki arra sétál, az láthatja, hogy egy icipicit ott feje tetejére állt a föld a szoborpark szomszédságában. A korábbi faház esetében voltak bizony tervek, és az volt az elképzelés eredetileg, hogy a nyári szezonban májustól a téli hideg beköszöntéig ott munkatárs fogadja az érdeklődőket, a turistákat. Egy ott dolgozó személyesen is válaszolt a turisták kérdéseire, később azonban ugye személyzet nélkül maradt, így már csak szóróanyagokat lehetett elvinni onnan, ki voltak rakva szórólapok, és a turisták azokból tudtak informálódni. Az új infópont tulajdonképpen ugyanezt a célt fogja szolgálni majd, de kisebb és korszerűbb formában. Ott is szóróanyagokat, térképeket és különböző tájékoztatókat vehetnek majd el róla a turisták, a városlakók, az érdeklődők, és ez a város és a térség megismerését fogják elősegíteni. Szóval nagyon várjuk, hogy milyen lesz ott az a kis faházikó helyén lévő terület, de az biztos, hogy sokat fog segíteni a turistáknak, mert általában azt tudjuk, ha bárki érkezik Székelyudvarhelyre, az a városközpontban szokott elsősorban leszállni az autóbuszról és szétnézni jó alaposan.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
8: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
7: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
8: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
7: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
9: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet. Betisáról. Reklámot hallotta.
10: Sztárrádió.
11: Sztárrádió legnagyobb slágerek változatosan. 13 óra 48 perc a pontos idő, és hamarosan érkeznek a legfrissebb hírek Katona Zoltántól. Friss hírként pedig én is tudok hozni információt, mégpedig áramszünet lesz elég sok helyen holnap a városban, szeptember utolsó napján. A villamossági vállalat értesítése szerint reggel 9 és délután 5 óra között lesz áramszünet a villamos hálózaton végzett javítási munkálatok miatt a következő utcákban. Lejtő utca 1672 illetve 1947-es házszámok között, a Hunyadi János utca is a listában az 1-23, illetve 2-28-as házszámok között, a Gyerkes Mihály, a Telekpataka és a Cseresznye utcában sem lesz áram holnap. Október 1-én pedig csütörtökön, tehát jól fog indulni október 1-1 utcában, mérgelődhetnek a lakosok, mert reggel 9-től délután 5-ig szintén áramszünet lesz. A Nikolája Bölcseszk utca 2-20, illetve 1-25 házszámok között, az Orbán Balázs utca 25-43, illetve 30-52-es házszámok között, de a listában a Hunyadi János utca 19-45, illetve 20-52 házszámok között, a Mihály Eminészkú utca 7-23, illetve 8-26-os számok között, a Tamási Áron utcában sem lesz áram a 22

42, illetve a 31-55-ös házszámok között, továbbá a Veselényi Miklós, a Dózsa György, a Sólyom utca és az Agyagdomb utcában sem lesz villany, valamint a Harmopán pékségnél sem. Úgyhogy nem tudom, hogy fognak sütni kenyeret a pékek, de csütörtökön szünetel az áram 9 és délután 5 óra között ott is. Egyelőre ennyi, a Székelyudvarhely Városa Facebook oldalán megtaláljátok ezt a listát és a pontos infókat. Itt van a Becky G felvétele, utána szambázunk egy picit, és Nagy Bogi valamint Des dalával megyünk tovább.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. 1, 2, 3.

kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

0: Nem bírságolják meg a fuvarozókat, büntetést kaptak a benzinkutak, folytatódik a Nemzetek Ligája. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Október 1-től a fuvarozók az úthasználati matricát kizárólag a Tolro elektronikus rendszeren keresztül szerezhetik be. Rádomír Ucze, ideiglenes közlekedési miniszter szerint, ha a rendszer az indulás napján nem működik megfelelően, a fuvarozókat nem bírságolják meg. A miniszter szerint a bevezetés újabb halasztása nem lehetséges, mert az uniós források következő kifizetését is a rendszer üzembe helyezéséhez kötik. A rendszert működtető Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaságnak 3 éve volt az új útdíj fizetési rendszer bevezetésére, és a miniszter szerint az október 1-i állapotáról az indulás napján derül ki, hogy megfelelően működik-e. Közel 50 000 leírtékben szabott ki bírságokat a nyári ellenőrzések során a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság. Június 15-e és augusztus 14-e között a hatóság benzinkutakat, valamint bölcsődéket, óvodákat, gyermektáborokat, panziókat és vendéglátóegységeket ellenőrzött. A 25 vizsgált benzinkútnál összesen 2700 lennyi bírságot és 17 figyelmeztetést osztottak ki. A turisztikai és oktatási egységeknél végzett 35 ellenőrzés 6 pénzbírsággal, összesen 44 400 leértékben, valamint 7 figyelmeztetéssel zárult. Elindult az új hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése Hargita megyében. A szolgáltatás biztosítására minden háztartással egyéni szerződést kötnek, a lakók új hulladékgyűjtő edényeket is kapnak.
1: Jelen pillanatban a szerződéskötések fázisában vagyunk. Én arra kérném a kedves lakosságot, hogy figyeljék a helyi önkormányzatoknak a Facebook, valamint weboldalait, és ott információt kaphatnak, hogy mikor, hol kezdődnek ezek a szerződéskötések.
0: Mondta híradónknak Ince Csongor, a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás elnöke. Székelyudvarhelyen október 3-áig naponta 10 és 18 óra között 3 helyszínen, a Termés utcai parkolóban, a 2. Rákóczi-Ferenc utcai Inkubátorház parkolójában és az Orbán Balázs utcai Szépkorúak házában várják a kertesházas övezetek lakóit a szerződéskötéshez. Nemzetközi mérkőzés játékvezetői csapatába került Bíró Enikő, a székelyudvarhelyi származású, Nagyváradon élő labdarúgó játékvezető, a női Európa Kupa egyik mérkőzésén a 4. bíró lesz. Ez karrierje egyik legfontosabb mérföldköve. A lengyel Czárny és az izlandi Breidablik közötti mérkőzést holnap játsszák. Bíró Enikő a meccset vezető Anna Maria Tértelják játékvezető tartaléka lesz. Folytatódott a labdarúgó Nemzetek Ligája, a magyar és a román válogatott mérkőzésein kívül is több találkozót játszottak tegnap este. A magyarok csoportjában Grúzia gól nélküli döntetlent játszott Ukrajnával, a románokéban Svédország 3-1 legyőzte Lengyelországot. Az A-liga 1-es csoportjában Olaszország Törökországban nyert 4-1, a francia válogatott pedig 1-0 győzött Belgiumban. Ma este 3:40-től az A-liga 3. csoportjában Spanyolország Horvátországot, Csehország pedig Angliát fogadja, a B-liga 1-es csoportjában Szlovénia, Észak-Macedónia és Skócia, Svájc meccsek lesznek. Ma délután napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, a széljárás gyenge marad, eső nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei Integrált Hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le a Fresh Fish Today norvég bőrös lazac filére 100 gramonként 6 lej 95 baniért a Lidl Plus-szal, a 750 grammos mélybanás sajtra 20 lej 99 baniért a Lidl Plus-szal, és a 6 kg-os 80 mosásra elegendő Dero automata mosószerre 44 lej 75 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lépcső.

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutyaledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
2: Figyelem, akció!
3: Ha bútor, akkor rózsaszín.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor,

0: kedves áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
3: Reklámot hallottak.
4: Sztárrádió 4-3 van pontban. Szeptember 29-ét írunk, és a hőmérő higanyszála már is elérte a 20 Celsius fokot Székely udvarhelyen. Hát ez így lesz a következő napokban is. Végre egy pici meleg, egy pici kellemes napsütés, 19-20 fok napközben. Aztán hát jól fel kell öltözni az éjszakai és a hajnali órákban, ugyanis 0 fokot is írnak a meteorológusok, mégpedig péntekről szombatra virradóan 0 fok lesz, csak épp már mínusz fok ne legyen. Október első napjai csak nem bolondulnak annyira meg, hogy mínusz fokok lesznek, mint télen, de a legmagasabb hőmérsékleti érték a következő egy hétben éjszaka az csupán 4 fok lesz. 0, 1, 2, 3 és 4 fok. Ezeket jelzik erre a hétre, és a következő héten sem lesz másként. Igaz, hogy napközben szeptembertől egészen október közepéig 20 fokot mutatnak, de éjszakánként bizony nagyon hideg lesz. Hát tegnapra virradóak, ugye Csíkszeredában mínusz 1,5 fok volt, megérkezett a fagy, megérkezett a tél, úgymond, de napközben szerencsére azért még öltözhetünk lengébben, ősziesen, és egy picit színesebben érezhetjük magunkat a következő napokban is. Pump It Up 2004-es dal, ez nagy sláger volt a 2000-es évek elején.

Nincsen véletlen, énekelte a halott pénz, és nincsen véletlen, a gépre van bízva, igazából véletlenül fogja kidobni azokat a nyerteseket, akik ma biztos, hogy mennek a Félrelépni Szabad című magyar vígjátékra. A Vándormozi jóvoltából fogunk 5 darab páros belépőt sorsolni a kommentelők között, hiszen az volt a kérdésünk, hogy miért is szeretitek a magyar filmeket. Lezárom a játékot, és a program segítségével hát véletlenül fogok kérni 5 nevet a kommentelők közül. És meg is vannak. Az első nyertesünk Szeles Kincső. Kincsőt ismerem, úgyhogy gratulálok külön. Jó témaválasztás, jó színészi alakítás és színvonalas munka, ezt írja a magyar filmekről. Ott van Melinda Sándúj. Jók a színészek, azt írta Melinda. Levente Benkő, a kísérletező történetmesélés, mely sokszor a mindennapjainkat tükrözi. Gratulálunk, van egy férfi nyertesünk is, mert úgy látom a másik kettő is hölgy. Váta Tímea a negyedik nyertesünk, azt írta, hogy szuper színészek vannak a magyar filmekben, és Brigitta is nyerte egy páros belépőt, ő is azt írta, hogy ügyesek a színészek. Hát gratulálok! A neveket le fogom adni a Vándormozinak, és amikor bementek a 7:30-as vetítésre, akkor ott a bejáratnál szóltok, hogy nyertetek a Sztár Rádióban, és van egy Kincső névre páros belépőtök, fel lesztek írva a listára, és akkor már is mehettek be. Érezzétek jól magatokat, köszönjük szépen a Vándormozi felajánlását, és ha minden jól megy, akkor mi is ott leszünk, mi is megnézzük, mert hogy azt mondják, az évtized egyik legszexibb vígjátéka. Na nézzük, hogy mit tudtak ismét alkotni, a Hogyan tudnék élni nélküled film rendezője igazából. Szerintem most is jót rendezett. Elő a napszemüvegekkel, itt van a diszkósít, egy picit bekeményítünk, ritmusosabb legyen a délután így, kedden.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

Olszon felvétele 2002-ből. Érkezik Csepregi Éva, vele fogunk nosztalgiázni, és egy kis nyugalmat kérünk mindenkitől arra a 4 percre. Miközben az is lehet, elfogyasztunk egy almát, vagy egy körtét. Most annak van a szezonja, és annyira finom tényleg itt a környékbeli településeken, a kertekben, a falvakon. Nagyon-nagyon finom, ízletes, zamatos almákat és körtéket lehet leszedni a fáról. Hát írták épp most a hírportálokon, hogy kevés termet almából és körtéből. Az alma és körte termesztők világszervezetének becslései szerint a 20 legnagyobb európai almatermelő országban 9,49 millió tonna gyümölcs teremhet idén. Ha a prognózis helyesnek bizonyul, ez lesz az utóbbi évtized második leggyengébb termése. 15,5%-kal marad el a tavalyitól. Úgyhogy nem kecsegtetnek túl jóval. Bio almából várhatóan 544 ezer tonnát takarítanak be a gazdák, és 14%-kal ez is kevesebb, mint 2025. Egy sor államban, vagyis Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország a kései fagy tizedelte a termést, míg máshol, mint például Spanyolország, Franciaország és Svédország, a nyári hőség tett kárt benne, ezért is nem lesz sok alma és körte ezekben az országokban. Hát az utóbbi években az Európai Unióban alma termesztésre használt terület és a hozam egyaránt csökkent sajnos, és az EU legnagyobb alma termesztője Lengyelország, amely a teljes uniós termelés 28%-át adja, őt követi Franciaország 24%-kal, majd Németország és Spanyolország következik. És hogy mit történt a körtékkel, pontosan hányadja maradt meg, és milyen százalékban fogják idén azt kínálni a vásárlóknak, arról is hozok néhány információt, de szerencsére mi most nem vagyunk arra rászorulva, hogy lengyel, spanyol, francia vagy német körtéket vagy almákat vásároljunk. Hála jó Istennek, itt jó termés volt, és jó termés lett, legalábbis ezt hallom mindenkitől, és én is tapasztaltam falon, és nagyon finom, ennél finomabb alma nincs az üzletek polcain. Egy kis nyugalmat kérünk. A 80-as évek zenéje ezt el is hozza.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans. A 10 éves taverna tovább

0: Kártói Áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt vagy a lambirja.ro oldalon.
1: Költöz társasházba és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
2: Reklámot hallotta.
3: Star Rádió.
4: Reklám után itt vagyunk, és még a 15 órás hírek előtt szeptember 29-én Gigi D'Agostino érkezik a folytatásban. Beszéltünk arról, hogy kevés termet almából és körtéből is, vagyis az alma és körte termesztők világszervezetének a becsléseit mondtam el néhány perccel ezelőtt. Nincs elég alma sem Lengyelországban, sem Csehországban, Magyarországon sincs, spanyol, francia, lengyel és Svédországban. Kevesebb a termés, mint tavaly ilyenkor. Nézzük, a körtékkel mi a helyzet? Hát ellentétben az almával, körtéből a tavainál várhatóan 5,4%-kal többet, vagyis 1,94 millió tonnát fognak begyűjteni az uniós gazdák, idehaza pedig a tavainál 3%-kal kisebb, vagyis 34 ezer tonnás termésre van kilátás körtéből. Hát az uniós legnagyobb körte termesztői az Hollandia, Belgium, Olaszország, Spanyolország és Portugália. Na ott lehet finom körtéket fogyasztani, és el ne felejtsük, Erdélyt sem.

0: Nem bírságolják meg a fuvarozókat, büntetést kaptak a benzinkutak, folytatódik a Nemzetek Ligája. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Október 1-től a fuvarozók az úthasználati matricát kizárólag a Tolro elektronikus rendszeren keresztül szerezhetik be. Rádomír Ucze, ideiglenes közlekedési miniszter szerint, ha a rendszer az indulás napján nem működik megfelelően, a fuvarozókat nem bírságolják meg. A miniszter szerint a bevezetés újabb halasztása nem lehetséges, mert az uniós források következő kifizetését is a rendszer üzembe helyezéséhez kötik. A rendszert működtető Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaságnak 3 éve volt az új útdíj fizetési rendszer bevezetésére, és a miniszter szerint az október 1-i állapotáról az indulás napján derül ki, hogy megfelelően működik-e. Közel 50 000 leírtékben szabott ki bírságokat a nyári ellenőrzések során a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság. Június 15-e és augusztus 14-e között a hatóság benzinkutakat, valamint bölcsődéket, óvodákat, gyermektáborokat, panziókat és vendéglátóegységeket ellenőrzött. A 25 vizsgált benzinkútnál összesen 2700 lejnyi bírságot és 17 figyelmeztetést osztottak ki. A turisztikai és oktatási egységeknél végzett 35 ellenőrzés 6 pénzbírsággal, összesen 44.400 lej értékben, valamint 7 figyelmeztetéssel zárult. Elindult az új hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése Hargita megyében. A szolgáltatás biztosítására minden háztartással egyéni szerződést kötnek, a lakók új hulladékgyűjtő edényeket is kapnak.
1: Jelen pillanatban a szerződéskötések fázisában vagyunk. Én arra kérném a kedves lakosságot, hogy figyeljék a helyi önkormányzatoknak a Facebook, valamint a weboldalait, és ott információt kaphatnak, hogy mikor, hol kezdődnek ezek a szerződéskötések.
0: Mondta a híradónknak Ince Csongor, a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás elnöke. Székelyudvarhelyen október 3-áig naponta 10 és 18 óra között 3 helyszínen, a Termés utcai parkolóban, a 2. Rákóczi-Ferenc utcai Inkubátorház parkolójában és az Orbán Balázs utcai Szépkorúak házában várják a kertesházas övezetek lakóit a szerződéskötéshez. Nemzetközi mérkőzés játékvezetői csapatába került Bíró Enikő, a székelyudvarhelyi származású Nagyváradon élő labdarúgó játékvezető, a női Európa Kupa egyik mérkőzésén a 4. bíró lesz. Ez karrierje egyik legfontosabb mérföldköve. A lengyel Czárny és az izlandi Breidablik közötti mérkőzést holnap játsszák. Bíró Enikő a meccset vezető Anna Maria Tértelják játékvezető tartaléka lesz. Folytatódott a labdarúgó Nemzetek Ligája, a magyar és a román válogatott mérkőzésein kívül is több találkozót játszottak tegnap este. A magyarok csoportjában Grúzia gól nélküli döntetlent játszott Ukrajnával, a románokéban Svédország 3-1-re legyőzte Lengyelországot. Az A-liga 1-es csoportjában Olaszország Törökországban nyert 4-1-re, a francia válogatott pedig 1-0-ra győzött Belgiumban. Ma este 3:40-től az A-liga 3. csoportjában Spanyolország Horvátországot, Csehország pedig Angliát fogadja, a B-liga 1-es csoportjában Szlovénia, Észak-Macedónia és Skócia-Svájc meccsek lesznek. Ma délután napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, a széljárás gyenge marad, eső nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Érdekességek, közérdekű információk, gazságerek és jó hangulat.
4: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy más mit mond.
3: Ez a Sztár délután.

0: like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le a Fresh Fish Today norvég bőrös lazac filére 100 gramonként 6 lej 95 baniért a Lidl Plus-szal, a 750 grammos mélybanás sajtra 20 lej 99 baniért a Lidl Plus-szal, és a 6 kg-os 80 mosásra elegendő Dero automata mosószerre 44 lej 75 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lé.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutya eledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Ilyen még nem volt Székelyudvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi box gálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székelyudvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió.
8: Reklám után itt vagyunk a Sztár délután a negyedik órájában. Félrelépni szabad. Ezt azért ritka, aki mondaná ezt a mondatot. Félrelépni tilos, általában úgy vagyunk a párkapcsolatokban vagy a házasságban. De ez a film, ami ma lesz levetítve Székelyudvarhelyen a Vándormozi jóvoltából, hát erről szól. Ez a címe a legújabb magyar vígjátéknak. Most 5 órától kezdődik az újabb vetítés, valamint este 7:30-tól is lehet még jegyeket vásárolni a Vándormozi oldalán, és gyorsan én meg is keresem azt, hogy miről szól a film, hát ha kedvet kaptok. Mit tesz a szerelem, ha próbára teszik? És mit tesz az ember, ha a másik már megtette? Ki játszik kivel? Ez egy vígjáték, ahol mindenki valaki más ágyába kerülne, hogyha tudna. És hogy ki győzedelmeskedik a végén, az ki is derül majd a filmből. Hát itt az van, hogy a cselekmény középpontjában Luca áll, szerinte a hűség megkérdőjelezhetetlen. Kis naív. Egészen addig, amíg az ember maga nem kerül nehéz helyzetbe. Egy titkon vágyakozó ismerős úgy dönt, hogy próbára teszi ezt az elhatározást, és olyan helyzeteket teremt Lucával, amelyek könnyen félreérthetők. A szálak pedig egyre kuszábbá válnak, miközben új szereplők és váratlan fordulatok bonyolítják a történetet. A könnyed, kacér humorral átszőtt vígjáték a vágy, a féltékenység és a bizalom kérdéseit vizsgálja, miközben végig fenntartja a feszültséget. Kíváncsi vagyok ezekre az izgalmakra, ezekre a humorokra, a kacérságra és a feszültségre is egyaránt. Ma este kiderül. Menjünk mozizni, hiszen olyan ritkán van mozizás.

Offenbach 2026-os zenéje. 4:06 múlva. Hát beszéltünk a moziról, a filmről, hogy milyen ritka, hogy Székelyudvarhelyen mozizni lehet, de ezt ma megtehetjük, ugye? És ahogy ezt elmondtam, épp láttam egy esemény ajánlót, hogy megszervezik Székelyudvarhelyen a 26. filmtett fesztet. Úgyhogy lesz, amit mozizni. Október 9-e és 11-e között rengeteg vetítés lesz. A 26. filmtett fest erdélyi magyar film szemléjére kerül sor tehát, és már október 9-én pénteken megkezdődnek a vetítések. Lesz erdélyi magyar fikciós rövid film, de lesz a filmdráma is, ahogy elnézem esténként. Délelőtt az ifjúsági filmeket is fogják vetíteni. Délután lesz például filmdráma szintén, valamint rövid film, és este 8 órától is lesznek filmek. Hát az a lényeg, hogy 10-től 16 órától, 18 órától és 20 órától is lesz azon a pénteken, szombaton és vasárnap film. Október 9 és 11-e között a belépés díjtalan lesz mindenkinek, és a részleteket a filmtettfest.ro weboldalán tudjátok megnézni. Ez nagyon-nagyon jó. A Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár rendezi, és hogyha már könyvtár, akkor velük kapcsolatban is van egy programajánlom, az pedig ezen a héten lesz, október első napjaiban.

Mindent vagy semmit énekelte Cher. Programajánlóban vagyunk, hát ezen a héten pénteken egy nagy eseményre kerül sor itt Székelyudvarhelyen. Ugyanis a Városi Könyvtár névadó ünnepsége lesz megszervezve ott a könyvtár területén. Történelmi pillanat ez Székelyudvarhely kulturális életében, ugyanis a Városi Könyvtár fennállásának 75. évében felveszi a Kányádi Sándor nevét egy önkormányzati képviselő vagy az önkormányzat javaslatára. A névadó ünnepség pedig egyszerre ugye tisztelgés a költő előtt, aki verseivel generációkat tanított a szülőföld, az anyanyelv és az összetartozás szeretetére, és egyszerre közös vállalás arra, hogy továbbra is őrizzük mindazt az értéket, amelyet Kányádi Sándor bácsi hagyott ránk. Úgyhogy ünnepeljünk együtt, Nagy Galambfalva szülöttét ünnepeljük, Székelyudvarhely díszpolgárának, a Kossuth díjas költőnek, mindannyiunk Sándor bácsiának a maradandó életművét, és akkor ezután nem úgy lesz, hogy Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár, hanem Kányádi Sándor Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár, ha jól emlékszek, akkor így lesz a név. Így mondták volt akkor abban a műsorban, amikor idejött volt a könyvtár igazgató és Aros Ors önkormányzati képviselő. Szóval ez október 2-án lesz most pénteken, 17 órai kezdettel, ha tehetitek, menjetek el a Városi Könyvtárhoz, és éljük meg közösségben ezt a pillanatot. Legyünk tanúi annak a mérföldkőnek, amikor városunk könyvtárra hivatalosan is felveszi majd a Kányádi Sándor nevet. Ez egy nagyon szép ünnepség lesz, biztos vagyok benne. Soha nem mondtam el, érkezik Bombon, Szolnoki Péter, ugye, aki sajnos már nincs az élők sorában.

0: like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában.

0: Kél. Velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
1: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
2: Pizza?
3: Ham.
2: Burger?
3: Ham.
2: Napi menü?
3: Ham.
2: Girosz?
3: Ham.
2: Éhes vagy?
3: Ham. Kattalj rá a kajára!
4: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
5: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió.
8: Star Rádió.
7: Star Rádió.

slágerek változatosan a Sztár délután. Utolsó egy órája következik hamarosan a hírek után, 10 perc múlva 4 óra. Közlekedési információkat várok a 0757-5751-71-es telefonszámra. Jelezzetek, ha bárhol dugó van, fennakadás, torlódás vagy rendőri ellenőrzést. Jó utat és balesetmentes közlekedést a Baxter felvételét hozom Morénával közösen.

0: Nem bírságolják meg a fuvarozókat, büntetést kaptak a benzinkutak, folytatódik a Nemzetek Ligája. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Október 1-től a fuvarozók az úthasználati matricát kizárólag a Tolro elektronikus rendszeren keresztül szerezhetik be. Rádomír Ucze, ideiglenes közlekedési miniszter szerint, ha a rendszer az indulás napján nem működik megfelelően, a fuvarozókat nem bírságolják meg. A miniszter szerint a bevezetés újabb halasztása nem lehetséges, mert az uniós források következő kifizetését is a rendszer üzembe helyezéséhez kötik. A rendszert működtető Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaságnak 3 éve volt az új útdíj fizetési rendszer bevezetésére, és a miniszter szerint az október 1-jei állapotáról az indulás napján derül ki, hogy megfelelően működik-e. Közel 50 000 leírtékben szabott ki bírságokat a nyári ellenőrzések során a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság. Június 15-e és augusztus 14-e között a hatóság benzinkutakat, valamint bölcsődéket, óvodákat, gyermektáborokat, panziókat és vendéglátóegységeket ellenőrzött. A 25 vizsgált benzinkútnál összesen 2700 lejnyi bírságot és 17 figyelmeztetést osztottak ki. A turisztikai és oktatási egységeknél végzett 35 ellenőrzés 6 pénzbírsággal, összesen 44 400 lej értékben, valamint 7 figyelmeztetéssel zárult. Elindult az új hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése Hargita megyében. A szolgáltatás biztosítására minden háztartással egyéni szerződést kötnek, a lakók új hulladékgyűjtő edényeket is kapnak.
1: Jelen pillanatban a szerződéskötések fázisában vagyunk. Én arra kérném a kedves lakosságot, hogy figyeljék a helyi önkormányzatoknak a Facebook, valamint weboldalait, és ott információt kaphatnak, hogy mikor, hol kezdődnek ezek a szerződéskötések.
0: Mondta híradónknak Ince Csongor, a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás elnöke. Székelyudvarhelyen október 3-áig naponta 10 és 18 óra között 3 helyszínen, a Termés utcai parkolóban, a 2. Rákóczi-Ferenc utcai Inkubátorház parkolójában és az Orbán Balázs utcai Szépkorúak házában várják a kertesházas övezetek lakóit a szerződéskötéshez. Nemzetközi mérkőzés játékvezetői csapatába került Bíró Enikő, a székelyudvarhelyi származású, Nagyváradon élő labdarúgó játékvezető, a női Európa Kupa egyik mérkőzésén a 4. bíró lesz. Ez karrierje egyik legfontosabb mérföldköve. A lengyel Czárny és az izlandi Breidablik közötti mérkőzést holnap játsszák. Bíró Enikő a meccset vezető Anna Maria Tértelják játékvezető tartaléka lesz. Folytatódott a labdarúgó Nemzetek Ligája, a magyar és a román válogatott mérkőzésein kívül is több találkozót játszottak tegnap este. A magyarok csoportjában Grúzia gól nélküli döntetlent játszott Ukrajnával, a románokéban Svédország 3-1-re legyőzte Lengyelországot. Az A-liga 1-es csoportjában Olaszország Törökországban nyert 4-1-re, a francia válogatott pedig 1-0-ra győzött Belgiumban. Ma este 3:40-től az A-liga 3. csoportjában Spanyolország Horvátországot, Csehország pedig Angliát fogadja, a B-liga 1-es csoportjában Szlovénia, Észak-Macedónia és Skócia, Svájc meccsek lesznek. Ma délután napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, a széljárás gyenge marad, eső nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei Integrált Hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.
3: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidl-ben a citrom kilója 5 lej 49 bani és az 500 g-os brokkoli 7 lej 49 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobimpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobimpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
5: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazurt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
4: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió.
7: Sztár Rádió.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Legnagyobb slágerek változatosan beléptünk az utolsó órába, közben böngészem a hírportálokat, nézem a híreket, az újdonságokat. Hát Székelyudvarhelyről vannak amúgy hírek, hiszen harang tornyot épít a Betlen negyedi unitárius közösség, és kettős ünnepet ült ugye a székelyudvarhelyi Dávid Ferenc téri unitáriusok közössége, volt az őszi hálaadás és urvacsolavétel, emellett pedig az egyházközség megalakulásának és a templom felépülésének 30. évfordulójáról is megemlékeztek a hívek. Már 30 éve, hogy felépült az a templom a Betlen negyedi parkban, azt, ahogy telik az idő. Na, az ünnepi Isten tiszteleten Kovács István püspök végezte a szószéki szolgálatot, az alkalom házigazdái pedig nyilván Újvárosi Katalin és Demeter Sándor Lóránt lelkészek voltak. És hát, amint mondtam, a kettős ünnep mellett fontos eseménynek is helyet adott az együtt ünneplés. Az Isten tisztelet végén elhelyezték Elhelyezték a régen tervezett és remélhetőleg a közeljövőben megvalósuló harangtorony alapkövét is, illetve hivatalosan is átadták a példázatok sétányát. Nagyon vagány lett ez a sétány. Aki volt a köztérnapokon, az láthatta, hogy gyönyörű szép sétány lett kialakítva a Betlen negyedi parkban a játszótérrel szemben. Demeter Sándor Lóránd lelkész az alapkő letételekor elmondta, hogy a közösség régi vágyát szeretnék megvalósítani a harangtorony megépítésével, és a tornyot kétféle módon lehet építeni, a bábeli torony példájára, erőből, akarásból, az emberi hatalom megnyilvánulásaként, vagy Jákob példájára, Isten segítségével. És a lelki pásztorunk kiemelte, hogy a harangtorony alapkövének elhelyezése az egyház közösség toronyépítési szándékát tükrözi, de ez a szándék csak akkor válik valóra, ha ezt ugye a jó Isten is akarja. Szóval az alapkövet és a harangtornyot már megtervezték, és ez el is van indítva, átadták a példázatok sétányát, és gyönyörű szép sétányon lehet ott végig menni. A művészeti kivitelező és a tervező Kolumbán Antal Ilonka festőművész volt, és a festmények elkészítésében képzeljétek, a dr. Palló Imre Művészeti Középiskola diákjai is segítettek. Hát ennek a sétánynak a célja, amellett, hogy szebbé teszi a templomhoz és a parkba vezető ösvényt, érthető emberközeli formában, unitárius szellemiségben, kéznyújtásnyira elérhető távolságra hozza Jézus példázatait a közösséggel. Meg kell nézni ezeket a festményeket, és akkor mindent megértetek ti is. Úgyhogy jó sétálást ezekben a remek napsütéses délutáni időkben, simán lehet sétálni, gyalogolni, biciklizni. Rollerezni nem mondom, mert az egy picit már veszélyesebb. Itt mi felénk, mert nem vigyáz senki magára.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

ezért rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

Egy igazán örök zöld sláger 1987-ből White Snake énekelt fél öt után 2 perccel. Megyünk tovább, Random Trip érkezik, ugye Margaret Island mező, Michigan évnapos énekesünk, mert ő ma Mihály névnap van, és Bagosi Norbi is énekelni fog ebben a dalban. Közösen együtt éneklik, hogy csak boldog lenni, ennyit szeretnék. Hát boldogok lehetünk azokban az országokban, amelyek a legboldogabbak a világon. Közé tették, képzeljétek el a rangsort, hogy melyek a világ legboldogabb országai. Hát én nagyon kíváncsi voltam, gyorsan megnéztem. Finnország van az élen, 7,76 pontot ért el a 10-ből az életminőség értékelése során, és ezzel egymást követő 9. éve őrzi első helyét a világ ranglistán. Hogyha tehetitek, egyszer kiránduljatok el Finnországba, mert hogy ez a legboldogabb ország a világon, és itt a legjobb az életminőség értékelése is. De jó lenne ott élni, ezek szerint. Mindig csak boldogok lennénk. A második helyen Izland áll 7,54 ponttal, és a top 3-ban még benne van Dánia is. Ő 7,53 pontot kapott a 10-ből. Nézzük a top 10-et. A negyedik helyen végzett Costa Rica, aztán ezzel el is érte történetének legjobb helyezését ebben a jelentésben, és Svédország az 5. helyet foglalja el, 6. helyen Norvégia áll, 7. Hollandia, és ami meglepő, hogy az rangsor meglepetése a 8. helyen tűnik fel, mert hogy egy háborúban álló állam van benne a top 10-ben, és ez nem más, mint Izrael, ami 7,18 pontot szerzett, és Izrael a 8. helyen szerepel. És természetesen a top 10-ben még ott van 9. helyen Luxemburg, és Svájc sem maradhat ki. Hát nyilván én voltam Svájcban 2-szer ebben a szezonban, de amikor ott voltam, akkor mindig boldog voltam. Gyönyörű szép ország, és természetesen, hogyha azt nézzük, hogy milyen az életminőség, akkor magas értékelést is tud kapni ez a kis, szép, gyönyörű ország. Na úgyhogy ez a top 10, ha Romániát nézzük, akkor a 34. helyet foglalja el a világ legboldogabb országainak a rangsorában. Úgyhogy mi 34. helyen vagyunk. Az országok közötti különbségek megmagyarázásához a kutatók olyan tényezőket is figyelembe vettek, mint az egyfőre jutó bruttó hazai termék, az egészségben eltöltött várható élettartam, a társadalmi támogatottság, a saját döntések meghozatalának a szabadsága, a nagy lelkűség és a korrupció értékelése. Most már értem, hogy miért nem vagyunk benne a top 10-ben. Hát a 34. helyen szerepel Románia. Úgyhogy messze állunk mi még az első helyezettektől, de Magyarországot például nem is tudom, mert nem írja, hogy hányadik helyen van. Remélem, hogy azért egy picit jobb pozícióban állnak Romániával szemben. Remélem, hogy boldogabbak, habár nem biztos, hogy most már azok. Mi csak azt szeretnénk, hogy azok legyünk. Erről szól a következő felvétel.

állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidám

0: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszínt.

toplistás slágerekkel nem állunk le egészen 17 óráig, hamarosan érkeznek a hírek. Teddy Swims, Stones and I és David Guetta érkezik. Őt követi majd Bye Alex felvétele, legközelebb pedig mi holnap fogunk együtt sztár délutánozni szerdán, szeptember utolsó napján. Hát találkozzunk ma a moziban, hát moziban idézőjelesen, de az UFF nagy termében, mert ott vetítik a Félrelépni szabad című magyar vígjátékot este 19:30-kor. Erre még jegyeket nem tudom, lehet-e vásárolni a Vándormozi oldalán, de nézzétek meg, és a helyszínen is lesz még 50 darab jegy eladásra. Jó filmezés mindenkinek, aztán kitartást a munkához, aki dolgozik, és jó pihenést azoknak, akik már otthon vannak, természetesen jó utat is kívánunk az autóban tartózkodóknak. Holnap pedig ismét itt leszek 12 után jó néhány perccel, Csaba pedig reggel 6-kor ébreszt benneteket. A mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok, sziasztok!

0: Nem bírságolják meg a fuvarozókat, büntetést kaptak a benzinkutak, folytatódik a Nemzetek Ligája. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Október 1-től a fuvarozók az úthasználati matricát kizárólag a Tolro elektronikus rendszeren keresztül szerezhetik be. Rádomír Ucze, ideiglenes közlekedési miniszter szerint, ha a rendszer az indulás napján nem működik megfelelően, a fuvarozókat nem bírságolják meg. A miniszter szerint a bevezetés újabb halasztása nem lehetséges, mert az uniós források következő kifizetését is a rendszer üzembe helyezéséhez kötik. A rendszert működtető Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaságnak 3 éve volt az új útdíj fizetési rendszer bevezetésére, és a miniszter szerint az október 1-jei állapotáról az indulás napján derül ki, hogy megfelelően működik-e. Közel 50 000 leírtékben szabott ki bírságokat a nyári ellenőrzések során a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság. Június 15-e és augusztus 14-e között a hatóság benzinkutakat, valamint bölcsődéket, óvodákat, gyermektáborokat, panziókat és vendéglátóegységeket ellenőrzött. A 25 vizsgált benzinkútnál összesen 2700 lejnyi bírságot és 17 figyelmeztetést osztottak ki. A turisztikai és oktatási egységeknél végzett 35 ellenőrzés 6 pénzbírsággal, összesen 44 400 lej értékben, valamint 7 figyelmeztetéssel zárult. Elindult az új hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése Hargita megyében. A szolgáltatás biztosítására minden háztartással egyéni szerződést kötnek, a lakók új hulladékgyűjtő edényeket is kapnak.
1: Jelen pillanatban a szerződéskötések fázisában vagyunk. Én arra kérném a kedves lakosságot, hogy figyeljék a helyi önkormányzatoknak a Facebook, valamint weboldalait, és ott információt kaphatnak, hogy mikor, hol kezdődnek ezek a szerződéskötések.
0: Mondta híradónknak Ince Csongor, a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás elnöke. Székelyudvarhelyen október 3-áig naponta 10 és 18 óra között 3 helyszínen, a Termés utcai parkolóban, a 2. Rákóczi Ferenc utcai inkubátorház parkolójában és az Orbán Balázs utcai Szépkorúak házában várják a kertesházas övezetek lakóit a szerződéskötéshez. Nemzetközi mérkőzés játékvezetői csapatába került Bíró Enikő, a székelyudvarhelyi származású Nagyváradon élő labdarúgó játékvezető, a női Európa Kupa egyik mérkőzésén a 4. bíró lesz. Ez karrierje egyik legfontosabb mérföldköve. A lengyel Czárny és az izlandi Breidablik közötti mérkőzést holnap játsszák. Bíró Enikő a meccset vezető Anna Maria Térteliák játékvezető tartaléka lesz. Folytatódott a labdarúgó Nemzetek Ligája, a magyar és a román válogatott mérkőzésein kívül is több találkozót játszottak tegnap este. A magyarok csoportjában Grúzia gól nélküli döntetlent játszott Ukrajnával, a románokéban Svédország 3-1-re legyőzte Lengyelországot. Az A-liga 1-es csoportjában Olaszország Törökországban nyert 4-1-re, a francia válogatott pedig 1-0-ra győzött Belgiumban. Ma este 3:40-től az A-liga 3. csoportjában Spanyolország Horvátországot, Csehország pedig Angliát fogadja, a B-liga 1-es csoportjában Szlovénia Észak-Macedónia és Skócia-Svájc meccsek lesznek. Ma délután napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, a széljárás gyenge marad, eső nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: lemezkészítés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutyaledel kilogrammonként jára most mindössze 8,90 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
3: Figyelem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor.

0: kis áron. Nézz be a Betlen Falviút 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
3: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: like music.
1: Sztár reklám. Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix.

0: korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini erdélypark kicsiben, de neked nagy élmény.
1: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
2: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpit tisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutya eledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90 bani sáron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű környezetkímélő víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
2: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.
9: I'm ashamed by the lies and the worthless games, but the wine and the night made me feel okay. No other you, no other me, no other us, babe. One of a kind, and I won't let it slip away.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 20

0: A világgal. Utazzon a Transptúrral!
1: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
0: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
1: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
0: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
2: Reklámot hallottak.
0: Sztár Rádió.

Hajnali fény, az élet kékeg én veled, életképregényben élek én. A tábor tűzlángja meg sebzett vadként űz, halaványul a vágy, ha magányomban mellé ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen? Legyél szín a szürkületben, engedi az aurát, ha túszük a szórát, ne sietesd az órát.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutyaledel kilogrammonként jára most mindössze 8,90 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
4: Ha október 3-án valami igazán különleges programra vágysz, akkor irány Telekfalva, ahol ezen a napon őszi díszbe öltöznek a porták, előkerülnek a tökök, és estére fellobban a lámpások fénye. Lesz tökfaragás, főzőverseny, gyerekprogramok, kézműves vásár, rajzfilmvetítés, retrobut és még egy virtuális séta is vár. A színpadon Berecz András mesél, a budapesti Cimbali Band koncertezik, a nap végén pedig együtt gyújtjuk meg a töklámpásokat. A második Telekfalvi Tökfesztivál fővédnöke Kelemen Hunor, RMDS elnök, aki személyesen is ott lesz. Október 3-án szombaton Telekfalva lesz Székelyföld legtökösebb faluja. Ott a helyed!
5: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
6: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
7: Reklámot hallottak!

0: skorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Skorpion Trans. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keresd a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
1: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
2: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
3: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
4: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Baby. Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutya eledel kilogrammonként jára most mindössze 8,90 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után, este, barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
3: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
6: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
7: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
8: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
9: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
10: Minőség, megbízhatóság, stílus.
11: Hadnagy Viakolor.
12: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
13: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
14: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet.
2: Közérdekű hirdetés következik.
15: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
16: Reklámot hallottak.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak!

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Mi azt a zenét látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?